0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Beavatkozik a kormány a gázolajárába. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a Földközi-tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Görmendi panoráma. Görkép Görmendről és a régióról. Görmendi panoráma, a régió magazinja.
2: Támogatókat keres a Shanghai versenyhez a Görmendi kötélugró. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a görmendi Somogyi Király Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon bizonyított, a juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapat gyorsasági versenyben is negyedik helyezést ért el. A 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A shanghai versenyen való részvétel költségei azonban jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, szponzorok segítségét várja. A műsor vendége Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sportsikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól, családi motivációkról. A cél, hogyha valaki a hallottak alapján szívesen támogatná Somogyi Kira shanghai útját, az a körmendi sportoló vagy a Gersekaráti Egyesületének közösségi oldalain megtalálhatja a számlaszámot. Somogyi Szilveszter szerint akár egy kávé ára is nagy segítség lehet, hisz sok kicsi sokra megy.
3: Ma a beszélgetés első részét hallhatják, jövő vasárnap pedig folytatjuk majd a témát.
2: Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.

0: támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendége ma Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sport sikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és családi motivációkról. A cél, hogyha valaki a hallottak alapján szívesen támogatná Kira Shanghai útját, az a körmendi sportoló vagy a Gersakaráti Egyesületének közösségi oldalain megtalálhatja a számlaszámot. Somogyi Szilveszter szerint akár egy kávéjára is nagy segítség lehet, hisz sok kicsi sokra megy.
1: Somogyi Kirával és Somogyi Szilveszterrel beszéltünk meg egy interjút, és mindjárt föl is világosítjuk a hallgatókat, hogy először is mi adta az apropót ennek a beszélgetésnek. Van egy nagyszerű eredményünk, aztán majd utána alábontjuk a dolgokat. Kira?
2: Nemrég voltam kint Norvégiában, Európa-bajnokságon, és ott értem el eredményeket, amik miatt most itt vagyunk ma édesapámmal.
1: Kötélugrásról beszélünk, és milyen eredményeid lettek?
2: Hát 30 másodperces gyorsaságban lettem öholt verseny miatt negyedik. 4-szer 30 másodperces gyorsaságban a csapattársaimmal negyedikek lettünk ugyanúgy, és a nyílt Európa-bajnokságon pedig 3 perces gyorsaságban lettem második helyezett.
1: Hát gratulálunk, ezek nagyon szép teljesítmények. Ez jól kiveszi az embernek a zsírját, gondolom, ez nagyon nehéz lehet.
2: Igen, hát főleg a 3 perces gyorsaság, ami megterhelő számomra, de szeretem csinálni, szóval annyira nem fáraszt el.
1: Mi a, mondjuk a, aki ezt a leggyorsabban tudja csinálni, mi az a lépésszám, ami a leggyorsabb, és amit te is megcélzol majd, hogy elő?
2: Hát a mostani legtöbb lépésszám a 3 percben az 508 lépés, ez most dőlt meg az Európa-bajnokságon, és én is egy e körülit szeretnék megcélozni, de legalább egy ilyen 430-as lépésszám, aminek örülnék nagyon.
1: Uh-huh. Egyébként mit képzeljünk el az edzéshez, hogy mivel tudod edzés munkába fejleszteni magad? Egy kötélugrának milyen edzés mozzanatai vannak?
2: Hát főleg az állóképesség, az szoktam járni, futni, ezen kívül ugye a kardió, ami nagyon fontos nálunk. Ezt sima ugróköteles hajtással, amit mindenki megtanul az iskolában, azzal lehet fejleszteni. Szerintem ezek a legfontosabbak, aztán mindenki úgy edz, ahogy neki előnyösebb.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendége ma Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sport sikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és családi motivációkról. A cél, hogyha valaki a hallottak alapján szívesen támogatná Kira Shanghai útját, az a körmendi sportoló vagy a Gersakaráti Egyesületének közösségi oldalain megtalálhatja a számlaszámot. Somogyi Szilveszter szerint akár egy kávéjára is nagy segítség lehet, hisz sok kicsi sokra megy.
2: Edzés fejed után mész, vagy van edződ is?
3: A saját fejem után, mert volt egy időszak, amikor megpróbáltuk ezt, hogy kaptam otthoni edzéstervet, de hát nem nagyon követtem le azokat, amiket előírtak nekem, de így, hogy saját magamnak összerakom, kigondolom, így szerintem könnyebb.
2: Hát akkor szó szerint személyre szabod magadnak ezt az edzéstervet.
3: Igen.
2: Édesapád büszke rád, ez már többször is kiderült a telefonbeszélgetésben, ahol megbeszéltük ezt a dolgokat, abban, ahogy az utat töri neked különböző versenyekre. Tulajdonképpen most is van egy ilyen célunk is, ugye, hogy van egy következő lehetőség, cél, amire a hallgatók segítségét is kérjük.
4: Igen, ez így van. Most az Európa bajnokság véget ért, de megyünk tovább, mert nem ért véget itt a verseny. Következő nagy megmérettetés Shanghai, október közepén. Ez egy nemzetközi mesterek tornája, egy kétnapos program, ami ugye szülőként az a dolgunk, hogy támogassuk a családot. A gyerekeket főleg, ameddig tudjuk. De anyagilag nem biztos, hogy elég az a keret, ami van nekünk, vagy az egyesületnek, mert több fronton zajlik a gyűjtés, ezért hoztunk létre bankszámlaszámokat az egyesületnek, Kirának is, ahova bármekkora felajánlás, ahogy a feleségem a Facebook oldalon is közzétette, akár egy kávéára is nagyon sokat számít.
2: A shanghai kijutásnál a fő nehézség az például a repülőút megteremtése?
4: Igen, meg az ott tartózkodás is. Szóval nem olcsó dolog, mert azért ott is kell létezni, enni, inni, aludni, a szállás, maga a versenyre nevezés se úgy van, hogy most csekkintek egyetlen ott vagyok, hanem nyilván ez költségekkel jár, a nevezésnek is van ára.
2: Uh-huh. Egy ilyen hozzávetőleges költségvetést készítettek, mekkora összegre lenne szükség, amiben a jó indulatú vagy támogatók segítségét is várjuk?
4: Hát előzetes számításaink szerint szerintem az a másfél-két millió forint, aminek már ugyan marad föle is, de a shanghai út után ugyan megint csak nem ér véget az út, mert utána jönnek a VB-re a válogató versenyek, amik az ország másik felén vannak, oda el kell utazni. Ugyanúgy szállást kell foglalni, szombat, vasárnap verseny, pénteki utazásokkal, és azért ezt a három napot ott ki kell bekerülni.

0: támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Körmendés Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendégem a Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sportsikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és a családi motivációkról.
1: Vissza Kirához, hol kezdődik a te kis életedben a kötélugrás iránti szerelem?
2: Hát ez úgy történt, hogy voltunk egy családi napon még az Adába, és ott voltak én ugróköteles fellépők, és eleinte csak a nővérem akart ugrókötelezni, és hát így elment edzésekre, és hát engem ez így nagyon érdekelt, hogy ők mit csinálnak, miért csinálják, és én így mondtam anyának, hogy most már én is szeretnék azért elmenni, hogy hadd nézzem meg, és akkor egyre elmentem, és akkor már nem volt olyan, hogy én nem voltam ott edzésen.
1: Akkor megszólított téged ez, igen, a sportág. Hány éves voltál akkor?
2: 7 éves voltam.
1: És akkor amint kötelet fogtál, érezted, hogy neked ez megy, ugye?
2: Igen, igen, nekem az iskolában is, mikor testnevelés órán ugráltunk, akkor nekem sokan mondták, hogy én nagyon ügyes vagyok, és hogy nekem ez nagyon jól megy, és hogy segítsek másoknak megtanulni. Szóval nekem ez nagyon sokat számított ebben az útban.
1: Kötélugrásról beszélünk. Én feltételezem, hogy azért egy ilyen profi kötélugró, az kötélugrónak már olyan eszközre is van szükség. Én gondolom, hogy a kötél is, amikor már ilyen professzionális módon történik, akkor ott az már sokat tud a kötél is, ugye?
2: Igen, például amit gyakorlathoz használunk, az a gyöngyös kötél. Már abból is létezik, ami vastagabb a gyöngy, vékonyabb a gyöngy, kisebb a nyele, hogy könnyebben meg lehessen fogni. A gyorsaságikhoz ilyen drót kötelet használunk. Ez úgy néz ki, hogy van egy ilyen kis nyél, ami pont a tenyerembe fér, és akkor ezt pont kényelmesen meg tudom fogni. És ez van benne egy csapágy, és ahogy hajtom a kötelet, ez a csapágy forog, és úgy tudom a drótot, ami maga a kötél, amivel futunk, azt úgy tudom hajtani minél gyorsabban. Ez a drót, ez viszont nagyon vékony, igazából nagyot is tud csapni, hogyha elakadunk, de rá kell jönni a technikára, aztán minden egyszerűbb lesz.
1: Egyesületről beszéltünk, van egyesület, ahova jársz, ahova tartozol?
2: Igen, Gelse Karátra járok a Jump for Fun kötélugró egyesületbe, és nagyon jó közösségű egyesületünk van szerintem, és nagyon szeretem.
3: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
0: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Körmendés Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendégem a Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sportsikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és a családi motivációkról.
1: Mit látsz te, vagy mi a tendencia, hogy aki így kötélugrásban ügyes, annak mondjuk tudjuk, hogy a balettáncosoknak is azért ketyeg az óra, hogy csak olyan fiatal korukban tudnak igazán balettáncosok lenni, 20x éves korukig, mert addig rugalmasak. Egy kötélugrónál mi ez a korhatár, amíg csinálni lehet?
2: Szerintem a korhatár itt nálunk egy 30 éves korig szerintem bőven, de én láttam sok olyan ugróköteles, akit ismerek is, hogy ő annál is följebb még csinálja, versenyzi, és egyáltalán nem látszik meg, hogy mennyi idős, hogy hány éves lehet, szóval szerintem itt a korhatár nálunk nagyon nincs meg, hanem inkább emberfüggő, hogy mennyire figyelsz oda a testedre, és hogy meddig tudod ezt csinálni.
1: Mondtuk, hogy most Norvégiában jártál. Milyen versenyélményeid, milyen élményeid vannak erről az országról, magáról a versenyről, a versenytársakról? Születtek-e barátságok ugyanezt szerető fiatal lányok között? Szóval erről is beszéljünk.
2: Norvégiába kiút, az jó volt. Eleinte még csak így a kísérőmmel ketten így voltunk, meg olyan szombathelyi lányokkal, akiket ismertünk már régebbről. Aztán, amikor már itt kiértünk, így összehívták a válogatottat, ugye akkor már azért elég sok emberrel kezdtünk el beszélgetni, jóba lenni, és a végére már kialakult szerintem egy olyan barátság, amit nem nagyon lehet már elfelejteni, mert szerintem az, amit egymásért ott megtettünk, meg ahogy támogattuk egymást, az azért pótolhatatlan volt, tehát mindenkinek szüksége volt a másikra, és szerintem ezt mindig megadtuk egymásnak.
1: És akkor kísérőddel mentetek ki, meg voltak akkor ott azért magyar lányok is, és az itthoniakkal a napi volt a kapcsolattartás a családdal?
2: Hát igen, azért mindig beszélgettünk a anyukámmal is, apukámmal is beszélgettem, írtam nekik mindig üzenetet, küldtem a képeket, és nekem ez is sokat jelentett, hogy azért tudtam nekik írni, hogy tudtam mesélni nekik, hogy elmondani, hogy éppen milyen versenyeket néztem meg, hogy merre jártunk, és nekem ez nagyon fontos volt, hogy azért ők is úgymond átéljék, hogyha nincsenek is ott velem, akkor is.
1: Milyen jó, hogy most már itt jár tényleg a technika, hogy pillanatok alatt be tudjuk avatni a szeretteinket is a dolgainkban, ami ér bennünket, ha legyünk a világ túlsó oldalán akkor is.

0: támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendége ma Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sportsikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és családi motivációkról. A cél, hogyha valaki a hallottak alapján szívesen támogatná Kira Shanghai útját, az a körmendi sportoló vagy a Gersakaráti Egyesületének közösségi oldalain megtalálhatja a számlaszámot. Somogyi Szilveszter szerint akár egy kávéára is nagy segítség lehet, hisz sok kicsi sokra megy.
1: Ugye hangzottak itt el versenyek, akár a shanghai, meg hazai versenyek is. Ezekre nevezés van, vagy kvalifikáció is szükséges? Hogy lesz egyszer csak ott az ember egy ilyen versenyen?
2: Az itthoni válogatók, amit Magyarországon van, arra általában nevezünk. Viszont az ilyen, ami EB, vagy ami Shanghai-ban ez a mesterek tornája, arra már kvalifikáció van, ugye, mivel az oda több nemzet is megy, de itthon ugye csak nevezés van, mert csak innen itthonról versenyzünk.
1: És akkor a Shanghai-ra Norvégiából kvalifikálta tulajdonképpen?
2: Nem, Shanghai az egy teljesen külön verseny. Arra még májusban lehetett kvalifikálni, volt egy szuperkupa itt Kőszegem, és ott lehetett kvalifikálni.
1: És mi van a nővéreddel? Mondtad, hogy igazából először ő ment el kötélugrás frontra, aztán ő is csinálja, vagy ő más sportot választott?
2: A nővérem nagyon sokáig velem egy egyesületben ugrált, aztán mivel ő Kőszegre jár most iskolába, Jurisics Miklós gimnáziumba, ezért a kőszegi csapatba átment. Ott ugyanúgy nagyon jó társaság van, és úgy érzem, hogy ő még többet tudott ott fejlődni abban a csapatban. Ez valószínűleg azért van, mert ahogy én láttam ebben az egyesületben, ahol most én vagyok, ott szerintem ő nem nagyon érezte jól magát, és viszont mikor átment, akkor látszódott rajta, hogy feloldódott, és szerintem sokkal többet tudott fejlődni, sokkal több segítséget kapott, mint itt.
1: És mondta édesapád, hogy más sportágokban is otthonosan mozogsz, milyenekben?
2: Jelenleg néptáncolok, itt Körmenden a Béri Balog Ádám táncegyüttesben, és még itt Körmenden ugyanígy a White Tiger akrobatikus rock'n'roll egyesületben vagyok, de ezt nem mondanám annyira versenyszerűnek az akrobatikus rock'n'rollt, inkább egy ilyen hobbi, de mindegyik sportágat nagyon szeretem, mindegyik a szívemhez nőtt.
1: Akkor nehéz is tényleg választanod, vagyis hát nem is kell, hát akkor megy a három párhuzamosan egymás mellett, és a szülők meg úgy voltak vele, hogy két gyermek van? Három gyermek van?
3: Három gyermek van, igen, a legidősebbik, hát én már 20 éves. Ő is sportol, de inkább a vízpartol.
1: Horgász?
3: Ő horgászik, most jöttek az Gyékényesről, egy tizenfölüli pontjal, meg az autója.
1: Autós hobbija van még mellette?
3: Igen, igen. Hát ugye autózkat, meg a horgászat. Annyira nem fizikai sport. Viszont annyit még hozzáfűznék, ugye kiremlítette a Sárát, hogy átkerült Kőszegre. Mi is azt vettük észre, hogy nagyon jól tett neki. És ez a 24-25-ös tanév, talán ez volt a legsikeresebb. Mert a diákolimpiát abban az évben mindketten megnyerték, csak ugye más korosztályban és más kategóriában. Ezt szülőként, ez kegyetlen jó, ezt nem lehet überelni.
1: Elhiszem.
3: És most is az EB-n, ugye küldték a linket, hogy apa itt lehet megnézni, jó, oké, persze, hogy ne nézzék, és akkor nincs mese, akkor nézni kell.
1: Hát persze, milyen kis tetterős, meg sokszínű ez a kis somogyi család, mindenkinek megvan a maga érdeklődési köröd. Egyébként a szülők is sportoltak, vagy sportolnak?
3: Igen, amatőr szinten futballoztam részemről ennyi, aztán, hogy a sport és a kitartás, ő rájuk hogy ragadt rá, nem tudom.
1: És a felesége?
3: Most aerobikozik erősen. A kitartás szerintem az övé.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Körmend és Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendégem a Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán, a sport sikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és a családi motivációkról.
2: Akkor akár most ezek után már egy családi sót is elő lehetne adni, szerintem mindenki tudna benne mit csinálni egy ilyen egész estéket.
3: Volt rá, hát úgy mondjam, ingerencia, amikor Kőszegen rendeztek egy ilyen karácsonykupát, hogy hát motivációt induljon meg, ez a feleségem főleg, akkor is fölvette a kötelet. Aztán valahogy az utolsó pillanatban ilyen kis visszahúzóra lett, és akkor álltunk, akkor mégse.
2: Majd legközelebb akkor.
3: De nagyon örülünk neki, hogy idáig eljutottunk, és remélem mindig tovább.
2: Beszéltünk arról, hogy várjuk a segítő támogatók jelentkezését. Milyen módon van erre lehetőség pénzadományokat eljutatni önökhöz?
3: A Jump for Fun sportegyesület Facebook oldalán fent van a számlaszám, a Kirának a Facebook oldalán is fent van a számlaszám. Tulajdonképpen ezt osszuk, amerre felé csak lehet, és mindenkit megkérek, aki látja az oldalunkat, hogy már egy megosztás is sokat segít, ha jut olyanhoz, aki tud nekünk segíteni, akár pénzbeli juttatásban, vagy egyéb másban. És meg szeretném ragadni az alkalmat arra, hogy megköszönjem az eddigi támogatóinknak, hogy hozzájárultak ehhez a nagy sikerhez, és a leendő támogatóinknak is előre megköszönöm, hogy támogatnak minket, valamint az egyesületünk vezetőinek, Hajba Elizabetnek és Winninger

0: Reginának, akik az edzéseket lekoordinálták, valamint ugyancsak az egyesület tagja, Kis Rebeka, aki Norvégiában végig egy engedte.
1: Ja, ő volt a kísérő.
0: Fogta a kezét, igen. Meg bíráskodott is, nemrég tette le a...
1: Tényleg?
0: Az úrvételes bírói vizsgát, és neki ez a nemzetközi vizsgájához nagyon kellett, vagy a bíráskodásához nagyon kellett ez a vizsga. És így már hazai versenyeken is részt vehet, mint bíró. Mert hála Isten, az az ugróköteles sport az utóbbi időben úgy vettem észre, hogy fejlődik és terjed egyre több fiatalt, szólít meg. Én kimerem jelenteni, hogy nagy szerepe van ennek két embernek, Barnhegyi testvéreknek, akik többszörös európai és világbajnokok, világrekorderek, igen. Ugye Kőszegen van az egyik ilyen klubjuk, aki ez a Sára is jár, és nagyon viszik a prímet, próbálják népszerűsíteni, nem csak itton, külföldön is folyamatosan járják a világot. Ez a Shanghai turné is nekik köszönhető. Ugye,

0: támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Körmend és Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendégem a Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán, a sport sikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és a családi motivációkról.
1: Bírókról volt szó, vagy bíráskodásról volt szó, bírálásról volt szó. Egy kötélugró produkciót egy bíró milyen szemekkel néz, milyen részét nézi meg, számol, a kivitelezést is nézi, hogy képzeljük ezt el?
2: Hát főleg az egyéni gyakorlatokat szokták bíráskodni, azon szoktak pontozni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden elemnek megvan az erősségi szintje. Például, ha én most ugrok egy keresztet, az mondjuk ér egy, az egy egyes szintű elem. De ha én ugrok egy négyes áthajtást, ami azt jelenti, hogy négyszer hajtom át egy ugrás alatt magam alatt a kötelet, azért egy négyes szintet. Ezen túl még vannak erő és tornaelemek, ilyen például a szaltó, a kézenállás, ezek mind erős és magas szintűek. Aztán nézik a kreativitást, ez az, hogy az adott zene, amire én csinálom a gyakorlatot, az mennyire illik össze a kettő, hogy mennyire megy zenére a gyakorlat, hogy mennyire lehet összehangolni a kettőt. Aztán a kivitelezés nagyon fontos. Erre személy szerint szoktam minuszt is kapni sokat, mert itt nagyon fontos, hogy kinézzünk a közönségre, bevonjuk a közönséget a gyakorlatba, hogy a bírókkal is úgymond legyen egy kapcsolata a gyakorlat közben, hogy kimosolyogjunk. Szóval ezek nagyon fontos dolgok, és ezeket is szokták pluszban, mínuszban adni a gyakorlathoz illően.
1: Hát elég nehéz lehet, mikor egy négyet kell hajtanod egy másodperc, vagy nem is tudom milyen idő intervall.
3: Töredék része
1: alatt, és akkor meg még mosolyogni, és hát ez szinte lehetetlen egyenlő.
2: Igen, ez nagyon nehéz szokott lenni, és néztem pont múltkor vissza egy régebbi videómat, és nagyon vicces volt, próbáltam egy hármas áthajtást csináltam, és próbáltam így mosolyogni, és ez a mosolygás ilyen bicsorításra sikerült, és úgy kinevettem magamat, mert nagyon vicces volt, szerintem még a bírók is így megijedtek, hogy mi történt itt az az elem alatt, de mindig próbálok figyelni arra, hogy mosolyogjak, de hát valamikor ilyen vicces dolog lesz belőle.
1: Igen, mert közben meg koncentrálni kell tényleg, az a kettő olyan nehezen fér meg egymás mellett.

0: Ennyi volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsor szerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

hogy fény, az élet kéke gén veled, életképre génben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyodból élek.

0: Sörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Megkezdődött a parlament őszülés szaka. Nem érintik a magyar munkavállalókat a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítések. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékútfejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirend előtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakció vezetője viszont a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 000 munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Körmend FM. Rákhangolva!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Beavatkozik a kormány a gázolajárába. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetője által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 000 munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

tévedtem, mikor azt gondoltam, hogy menni fog. Beláttam elbúcsúzni fáj, de néha menni jobb. Azt hittem szebb lesz, de mégse jött be. Most meg itt maradtam az emlékeim között gúzsba kötve. Összeszorítom a fogam, a léptek nehezek. Üres minden, hiába látjátok, hogy nevetek. Elbúcsúzom újra, tévedtem és vállalom. De életed derekán nem leszek súlya válladon. Egyszer majd elviszi a szél a szavam hozzád. Őrizd meg örökké a helyet, hogy visszahoznád. Nem így akartam, hogy én menjek és te itt maradj. Egy élet sem lenne elég, hogy mindent visszaadj. Tudom, hogy egyszer majd a magány, ami széttép. Te tündökölsz, de én akár egy elfelejtett fénykép. Azt hitted, nem hallak, de végig értettem. Azt hittem, menni fog, de újra tévedtem.

építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Munkahelyeket hozott Görmendre egy internetes felmérés. Új néven a Karácsonyi Meseház. Halálos baleset történt a 87-es főúton. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új befektető Körmendre csábítását segítheti a körmendmeló.hu-n még a hétvégéig elérhető munkaerőpiaci felmérés. A város korábban több céggel is tárgyalt, a megbeszéléseken azonban gyakran előkerült, hogy az adatok alapján Körmenden szinte nincs munkanélküli. A város vezetés szerint azonban ez nem mutatja meg azt a jelentős réteget, amely naponta más városba vagy Ausztriába jár dolgozni. Dr. Szabó Barna polgármester úgy gondolja, megfelelő lehetőség esetén sokan vállalnának munkát helyben is.
2: Általában tapasztalatom az volt, hogy ott rekedt meg a dolog, amikor megkérdezték, hogy mekkora a munkaerőkapacitása Körmendnek. A szóval el tudtam mondani, hogy nagyon nagy az ingázó réteg, Szombathely, Zalaegerszeg, Szent Gotthárd és Ausztria irányába, akiknek valós igény van arra, hogy ha helyi munkahely létesülne, akkor itthon maradnának. Ez számokkal se a KSH, se a munkahelyi központ részéről nem tudjuk bizonyítani. Gyakorlatilag ők láttak egy számot, hogy Körmenden a munkanélküliség aránya roppant alacsony, majdnem a nullával egyenlő, tehát nincs munkanélküli Körmenden. Ez nyilván egy befektetői kedvet kicsit ellankaszt.
1: A kérdőív eredményeivel a jelenleg nehezen mérhető munkaerőkapacitást szeretnék számokkal is alátámasztani. Dr. Szabó Barna szerint a most készülő elemzést a következő befektetői egyeztetéseken már használni fogják. Új néven Gyurján Landa Karácsonyi Meseház néven készül az idei téli szezonra, csak egy doroszló népszerű karácsonyi látványossága, közölte a szervező Gyurján János közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint, bár még tart a nyár, a településen már gőzerővel dolgoznak a karácsonyi mesevilág kialakításán. Épül a mintegy 200 méter hosszú mesejárat, miközben a mintegy 3500 négyzetméteres területen is folyamatosan készülnek az új látványelemek. A cél továbbra is az, hogy a látogatók néhány órára kiszakadjanak a hétköznapokból, és gyerekek, illetve felnőttek egyaránt átélhessék a karácsonyvárás hangulatát. Halálos közúti baleset történt a 87-es főúton Szombathely és Gyöngyösfalu között, ahol egy teherautó és egy személykocsi ütközött össze, közölte a vasi rendőrség. Az elsődleges információk szerint a balesetben a személyautó vezetője életét vesztette. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. A Kőszegi Járásbíróságon áll bíróság elé az a férfi, aki a vádirat szerint két hónap alatt 15 embert tévesztett meg internetes bútorhirdetésekkel, és több mint 3,5 millió forint kárt okozott nekik. A hirdetésekre az ország több pontjáról jelentkeztek érdeklődők, miután a vevőkkel megállapodott a vételárban, a vádlott a megadott számlájára utaltatta a pénzt, a bútorokat azonban nem küldte el. Egy bronzérmet szerzett a Kastrumszak Dinamika SE Körmend a hétvégi budapesti kickbox világkupán, amelyen 48 ország több mint 2000 versenyzője indult. A bokcsarnokban péntektől vasárnapig megrendezett 31. magyar kickbox világkupán a sportág mind a 7 szabályrendszerében zajlottak küzdelmek, a gyermekkorosztálytól a veteránokig. A Kastrumszak Dinamika SE Körmend két versenyzővel képviseltette magát, Horváth Szabolcs állhatott a dobogóra. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára Facebook oldalán. Porpeci Krisztina azt írta, hogy a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségnek mindössze harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkednek. A fogászati munkacsoport állandó szakmai műhely lesz, ahol gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint a finanszírozásért és az egészségpolitikáért felelős szakemberek együtt készítik elő a szükséges változtatásokat. A munkába meghívták a fogászati alapellátás petíció képviselőit is. Holtat találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holttestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katonasírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a HM6 Történeti Intézet és Múzeum. Kürtös László, a tárca parlamenti államtitkára vasárnap Facebook oldalán számolt be arról, hogy egy Ipolytölgyesnél feltárt tömegsírból előkerült egy magyar katona arany karikagyűrűje. Belsejében ez állt 1920. 12-25 Krisztina. Az államtitkár hozzátette, a katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de talán most akad valaki, akinek ez a név és ez a dátum jelent valamit. 2020-ban Sűsáp határában 3, a második világháborúban hősi halált halt, magyar katona maradványait találták meg. Egyiküknél egy arany karikagyűrű került előben a felirattal, Esztike 1942. A levéltári adatok nem vezettek eredményre, ezért akkor is a nyilvánosság segítségét kérték, így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest. Jelentkezett a lánya is, aki csaknem 8 évtized után megkapta édesapja gyűrűit, a földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el.
0: Sporthírek.
1: A magyar női kosárlabda válogatott 82-73-ra legyőzte a koreai köztársaságot a berlini világbajnokság harmadik fordulójában. A magyarok ezzel csoport másodikként jutottak tovább, és a folytatásban negyeddöntőért lép pályára az aljelű négyes harmadik ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél. A csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Összegezte augusztusi munkáját a katasztrófavédelem. Jótékonysági főzést rendeznek Körmenden. Ideiglenesen szünetel a ringató. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Összegezte augusztusi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak munkát a tűzoltóknak. Nyilatkozta Balogh Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófavédelem szóvívője a műszaki mentések közül egyet ki is emelt.
2: Augusztusban összesen 90 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, ezek mellett pedig 49 esetben tűzesethez kellett vonulni. Augusztus 21-én egy kicsit viharos napra ébredtünk, 11 alkalommal fakidőléshez riasztották a tűzoltó egységeket. Augusztus 26-án egy nem mindennapi esemény volt Pápocon, ahol a kápolna 20 méter magasban lógó keresztje meglazult és gyalogos forgalmat veszélyeztetett. A sárvári hivatásos tűzoltók a helyi önkéntes egységekkel együttműködésből magasból mentő tűzoltó gépjármű kosorából kéziszerszámokkal távolították el a kápolna tetejéről a meglazult keresztet.
1: Idén is jótékonysági főzést rendeznek a Rába Part Sport és Szabadidő Centrumban a Rumi Egymi fogyatékossággal élő gyerekeinek támogatására. A főző csapatok ma még leadhatják nevezéseiket, a rendezvényen összegyűlt adományokat az intézmény eszközbeszerzésére fordítják, Pogács Mónika tudósít.
3: A szervezők tájékoztatása szerint a főzésre legfeljebb 12 csapat jelentkezését tudják fogadni, csapatonként maximum 5 fővel. A résztvevőknek legalább 50 adag ételt kell elkészíteniük. Az alapanyagokról, fűszerekről, bográcsról, állványról és igény szerint a gázfelszerelésről a csapatoknak kell gondoskodniuk. A rendezvény lebonyolítását több támogató is segíti. Az Alteraba Kft. Biztosítja többek közt a tűzifát, a műanyagtányérokat és evőeszközöket, a kenyeret, a szalvétát, valamint a főzéshez szükséges vizet. A csákányi kenyér, a Walter tűzifa és a Viola illatszer szintén támogatja a kezdeményezést. A zenei hangulatról Johnny DJ gondoskodik. Az elkészült ételeket szeptember 12-én szombaton 10 órától kínálják majd. Egy tál étel ajánlott jótékonysági ára 500 forint, de a szervezők becsületkasszás rendszerben fogadják a felajánlásokat, így mindenki saját lehetőségei szerint járulhat hozzá a célhoz. Elvitelre csak saját dobozban vagy éthordóban lesz lehetőség. A főzőcsapatok szeptember 8-ig jelentkezhetnek a jankahege03@gmail.com e-mail címen a csapat nevének és létszámának megadásával. A szervezők a körmendieket és a segíteni szándékozókat is várják a rendezvényre, aminek célja, hogy közösségi összefogással járuljanak hozzá a Rumi kastélyban nevelkedő gyermekek mindennapjainak támogatásához.
1: Ideiglenesen szünetelnek a ringatófoglalkozások Körmenden, miután sérülést szenvedett Isler Móni foglalkozásvezető, közölte a szakember közösségi oldalán. Jelenleg gipszben van, a lába kórházi kezelésre szorul. Azt írta, egyelőre nem tudni, meddig kell szünetelniük. Bronzérmet szerzett a C4 500 méteres számban az országos bajnokságon Urin Dávid, Kockás Dávid, Macz Benedek és Szalai Benjamin összeállítású 4-es Szolnokon a felnőttek mezőnyében. A körmendi Bereki Bárkás egylet tagjaként vezette a hajóban, a kölcse is Szalai Benjamin. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Megtartották az Én is veled táncolok kezdeményezés első önkéntes felkészítő tréningjét. A pilot program egy budapesti kórházban indul, közölte az egészségügyi miniszter vasárnap Facebook oldalán. Bejegyzésében Hegedűs Zsolt a kórházi betegeket segítő laikus önkéntesek bevonására törekvő civil kezdeményezés lényegét úgy foglalta össze, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. Hegedűs Zsolt közölte, a pilot program egy budapesti kórházban indul, a céljuk az, hogy a tapasztalatokra építve később az ország minél több pontjára eljusson. 15 éves a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen vasárnap. A fiatalember kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, fűzte hozzá.
0: Sporthírek.
1: Karsai Gábor és az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese Windy Stóth Lilianna nyerte a 41. Vizer Budapest félmaraton keretében vasárnap rendezett országos bajnokságot. Mindketten megvédték címüket, a mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeztek futók. A nagy indulói létszám miatt a Pázmány Péter sétányról indult eseményen a rajtolás folyamata is közel 50 percen keresztül zajlott.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél. A csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
4: Estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipapenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

99.8 Körment rádiója. Ráfongolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szent Péter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
4: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen, a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Munkahelyeket hozhat Görmendre egy internetes felmérés. Új néven a Karácsonyi Meseház. Halálos baleset történt a 87-es főúton. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új befektetők Görmendre csábítását segítheti a görmendmeló.hu-n még a hétvégéig elérhető munkaerőpiaci felmérés. A város korábban több céggel is tárgyalt, a megbeszéléseken azonban gyakran előkerült, hogy az adatok alapján Görmenden szinte nincs munkanélküli. A város vezetés szerint azonban ez nem mutatja meg azt a jelentős réteget, amely naponta más városba vagy Ausztriába jár dolgozni. Dr. Szabó Barna polgármester úgy gondolja, megfelelő lehetőség esetén sokan vállalnának munkát helyben is.
2: Általában tapasztalatom az volt, hogy ott rekedt meg a dolog, amikor megkérdezték, hogy mekkora a munkaerőkapacitás a Görmendnek. A szóval el tudtam mondani, hogy nagyon nagy az ingázó réteg, Szombathely, Zalaegerszeg, Szent Gotthárd és Ausztria irányába, akiknek valós igény van arra, hogy ha helyi munkahely létesülne, akkor itthon maradnának. Ez számokkal se a KSH, se a munkahelyi központ részéről nem tudjuk bizonyítani. Gyakorlatilag ők láttak egy számot, hogy Görmenden a munkanélküliség ráta roppant alacsony, majdnem a nullával egyenlő, tehát nincs munkanélküli Görmenden. Ez nyilván egy befektetői kedvet kicsit ellankaszt.
1: A kérdőív eredményeivel a jelenleg nehezen mérhető munkaerőkapacitást szeretnék számokkal is alátámasztani. Dr. Szabó Barna szerint a most készülő elemzést a következő befektetői egyeztetéseken már használni fogják. Új néven Gyurján Landa Karácsonyi Meseház néven készül az idei téli szezonra, csak egy doroszló népszerű karácsonyi látványossága, közölte a szervező Gyurján János közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint, bár még tart a nyár, a településen már gőzerővel dolgoznak a karácsonyi mesevilág kialakításán. Épül a mintegy 200 méter hosszú mesejárat, miközben a mintegy 3500 négyzetméteres területen is folyamatosan készülnek az új látványelemek. A cél továbbra is az, hogy a látogatók néhány órára kiszakadjanak a hétköznapokból, és gyerekek, illetve felnőttek egyaránt átélhessék a karácsonyvárás hangulatát. Halálos közúti baleset történt a 87-es főúton Szombathely és Gyöngyösfalú között, ahol egy teherautó és egy személykocsi ütközött össze, között a vasi rendőrség. Az elsődleges információk szerint a balesetben a személyautó vezetője életét vesztette. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. A Kőszegi Járásbíróságon áll bíróság elé az a férfi, aki a vádirat szerint két hónap alatt 15 embert tévesztett meg internetes bútorhirdetésekkel, és több mint 3,5 millió forint kárt okozott nekik. A hirdetésekre az ország több pontjáról jelentkeztek érdeklődők, miután a vevőkkel megállapodott a vételárban, a vádlott a megadott számlájára utaltatta a pénzt, a bútorokat azonban nem küldte el. Egy bronzérmet szerzett a Kastrumszeg Dinamika SE Görmend a hétvégi budapesti kickbox világkupán, amelyen 48 ország több mint 2000 versenyzője indult. A bokcsarnokban péntektől vasárnapig megrendezett 31. magyar kickbox világkupán a sportág mind a 7 szabályrendszerében zajlottak küzdelmek, a gyermekkorosztálytól a veteránokig. A Kastrumszeg Dinamika SE Görmend két versenyzővel képviseltette magát, Horváth Szabolcs állhatott a dobogóra. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára Facebook oldalán. Porpeci Krisztina azt írta, hogy a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségnek mindössze harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkednek. A fogászati munkacsoport állandó szakmai műhely lesz, ahol gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint a finanszírozásért és az egészségpolitikáért felelős szakemberek együtt készítik elő a szükséges változtatásokat. A munkába meghívták a fogászati alapellátás petíció képviselőit is. Hogyan találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holttestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katona sírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a HM6 Történeti Intézet és Múzeum. Kötös László, a tárca parlamenti államtitkára vasárnap Facebook oldalán számolt be arról, hogy egy Ipolytölgyesnél feltárt tömegsírból előkerült egy magyar katona arany karikagyűrűje. Mesében ez állt 1920. 12-25 Krisztina. Az államtitkár hozzátette, a katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de talán most akad valaki, akinek ez a név és ez a dátum jelent valamit. 2020-ban Sűsáp határában 3, a második világháborúban hősi halált halt, magyar katona maradványait találták meg. Egyiküknél egy arany karikagyűrű került előben a felirattal, Esztike 1942. A levéltári adatok nem vezettek eredményre, ezért akkor is a nyilvánosság segítségét kérték, így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest. Jelentkezett a lánya is, aki csaknem 8 évtized után megkapta édesapja gyűrűit, a földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el.
0: Sporthírek.
1: A magyar női kosárlabda válogatott 82-73-ra legyőzte a koreai köztársaságot a berlini világbajnokság harmadik fordulójában. A magyarok ezzel csoport másodikként jutottak tovább, és a folytatásban negyeddöntőért lép pályára az aljelű 4-es harmadik ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél. A csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
3: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Összegezte augusztusi munkáját a katasztrófavédelem. Jótékonysági főzést rendeznek Körmenden. Ideiglenesen szünetel a ringató. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Összegezte augusztusi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak munkát a tűzoltóknak, nyilatkozta Balog Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvívője a műszaki mentések közül egyet ki is emelt.
2: Augusztusban összesen 90 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, ezek mellett pedig 49 esetben tűzesethez kellett vonulni. Augusztus 21-én egy kicsit viharos napra ébredtünk, 11 alkalommal fakidőléshez riasztották a tűzoltó egységeket. Augusztus 26-án egy nem mindennapi esemény volt Páposzon, ahol a kápolna 20 méter magasban lógó keresztje meglazult és gyalogos forgalmat veszélyeztetett. A sárvári hivatásos tűzoltók a helyi önkéntes egységekkel együttműködésből magasból mentő tűzoltó gépjármű kosorából kéziszerszámokkal távolították el a kápolna tetejéről a meglazult keresztet.
1: Idén is jótékonysági főzést rendeznek a Rába Part Sport és Szabadidő Centrumban a Rumi Egymi fogyatékossággal élő gyerekeinek támogatására. A főző csapatok ma még leadhatják nevezéseiket, a rendezvényen összegyűlt adományokat az intézmény eszközbeszerzésére fordítják, Pogács Mónika tudósít.
3: A szervezők tájékoztatása szerint a főzésre legfeljebb 12 csapat jelentkezését tudják fogadni, csapatonként maximum 5 fővel. A résztvevőknek legalább 50 adag ételt kell elkészíteniük. Az alapanyagokról, fűszerekről, bográcsról, állványról és igény szerint a gázfelszerelésről a csapatoknak kell gondoskodniuk. A rendezvény lebonyolítását több támogató is segíti. Az Alteraba Kft. Biztosítja többek közt a tűzifát, a műanyagtányérokat és evőeszközöket, a kenyeret, a szalvétát, valamint a főzéshez szükséges vizet. A csákányi kenyér, a Walter tűzifa és a Viola illatszer szintén támogatja a kezdeményezést. A zenei hangulatról Johnny DJ gondoskodik. Az elkészült ételeket szeptember 12-én szombaton 10 órától kínálják majd. Egy tál étel ajánlott jótékonysági ára 500 forint, de a szervezők becsületkasszás rendszerben fogadják a felajánlásokat, így mindenki saját lehetőségei szerint járulhat hozzá a célhoz. Elvitelre csak saját dobozban vagy éthordóban lesz lehetőség. A főzőcsapatok szeptember 8-ig jelentkezhetnek a janka.hege03@gmail.com e-mail címen a csapat nevének és létszámának megadásával. A szervezők a körmendieket és a segíteni szándékozókat is várják a rendezvényre, aminek célja, hogy közösségi összefogással járuljanak hozzá a Rumi kastélyban nevelkedő gyermekek mindennapjainak támogatásához.
1: Ideiglenesen szünetelnek a ringató foglalkozások Körmenden, miután sérülés szenvedett Isler Móni foglalkozásvezető, közölte a szakember közösségi oldalán. Jelenleg gipszben van, a lába kórházi kezelésre szorul. Azt írta, egyelőre nem tudni, meddig kell szünetelniük. Bronzérmet szerzett a C4 500 méteres számban az országos bajnokságon Urin Dávid, Koszkes Dávid, Mac Benedek és Szalai Benjamin összeállítású négyes Szolnokon a felnőttek mezőnyében. A körmendi Bereki Bárkásegylet tagjaként evezett a hajóban, a köcse is Szalai Benjamin. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter hétfőn Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt állt, tette hozzá. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Megtartották az Én is veled táncolok kezdeményezés első önkéntes felkészítő tréningjét. A pilot program egy budapesti kórházban indul, közölte az egészségügyi miniszter vasárnap Facebook oldalán. Bejegyzésében Hegedűs Zsolt a kórházi betegeket segítő laikus önkéntesek bevonására törekvő civil kezdeményezés lényegét úgy foglalta össze, Vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. Hegedűs Zsolt közölte, a pilot program egy budapesti kórházban indul. A céljuk az, hogy a tapasztalatokra építve később az ország minél több pontjára eljusson. 15 éves a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen vasárnap. A fiatalember kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, fűzte hozzá.
0: Sporthírek.
1: Kassai Gábor és az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese Mindis Tóth Lilianna nyerte a 41. Vizer Budapest félmaraton keretében vasárnap rendezett országos bajnokságot. Mindketten megvédték címüket, a mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeztek futók. A nagy indulói létszám miatt a Pázmány Péter sétányról indult eseményen a rajtolás folyamata is közel 50 percen keresztül zajlott.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél. A csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter hústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter húsboltban.
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

FM. A Törmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Stay awake just to hear.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Munkahelyeket hozhat Görmendre egy internetes felmérés. Új néven a Karácsonyi Meseház. Halálos baleset történt a 87-es főúton. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új befektető Görmendre csábítását segítheti a görmendmeló.hu-n még a hétvégéig elérhető munkaerőpiaci felmérés. A város korábban több céggel is tárgyalt, a megbeszéléseken azonban gyakran előkerült, hogy az adatok alapján Görmenden szinte nincs munkanélküli. A város vezetés szerint azonban ez nem mutatja meg azt a jelentős réteget, amely naponta más városba vagy Ausztriába jár dolgozni. Dr. Szabó Barna polgármester úgy gondolja, megfelelő lehetőség esetén sokan vállalnának munkát helyben is.
2: Általában tapasztalatom az volt, hogy ott rekedt meg a dolog, amikor megkérdezték, hogy mekkora a munkaerő kapacitása Görmendnek. A szóval el tudtam mondani, hogy nagyon nagy az ingázó réteg, Szombathely, Zalaegerszeg, Szent Gotthárd és Ausztria irányába, akiknek valós igény van arra, hogy ha helyi munkahely létesülne, akkor itthon maradnának. Ez számokkal se a KSH, se a munkahelyi központ részéről nem tudjuk bizonyítani. Gyakorlatilag ők láttak egy számot, hogy Görmenden a munkanélküliség ráta roppant alacsony, majdnem a nullával egyenlő, tehát nincs munkanélküli Görmenden. Ez nyilván egy befektetői kedvet kicsit ellankaszt.
1: A kérdőív eredményeivel a jelenleg nehezen mérhető munkaerő kapacitást szeretnék számokkal is alátámasztani. Dr. Szabó Barna szerint a most készülő elemzést a következő befektetői egyeztetéseken már használni fogják. Új néven Gyurján Landa a Karácsonyi Meseház néven készül az idei téli szezonra, csak egy doroszó népszerű karácsonyi látványossága, közölte a szervező Gyurján János közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint, bár még tart a nyár, a településen már gőzerővel dolgoznak a karácsonyi mesevilág kialakításán. Épül a mintegy 200 méter hosszú mesejárat, miközben a mintegy 3500 négyzetméteres területen is folyamatosan készülnek az új látványelemek. A cél továbbra is az, hogy a látogatók néhány órára kiszakadjanak a hétköznapokból, és gyerekek, illetve felnőttek egyaránt átélhessék a karácsonyvárás hangulatát. Halálos közúti baleset történt a 87-es főúton Szombathely és Gyöngyösfalú között, ahol egy teherautó és egy személykocsi ütközött össze, között a vasi rendőrség. Az elsődleges információk szerint a balesetben a személyautó vezetője életét vesztette. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. A Kőszegi Járásbíróságon áll bíróság elé az a férfi, aki a vádirat szerint 2 hónap alatt 15 embert tévesztett meg internetes bútorhirdetésekkel, és több mint 3,5 millió forint kárt okozott nekik. A hirdetésekre az ország több pontjáról jelentkeztek érdeklődők, miután a vevőkkel megállapodott a vételárban, a vádlott a megadott számlájára utaltatta a pénzt, a bútorokat azonban nem küldte el. Egy bronzérmet szerzett a Kastrumszeg Dinamika SE Görmend a hétvégi budapesti kickbox világkupán, amelyen 48 ország több mint 2000 versenyzője indult. A bokcsarnokban péntektől vasárnapig megrendezett 31. magyar kickbox világkupán a sportág mind a 7 szabályrendszerében zajlottak küzdelmek, a gyermekkorosztálytól a veteránokig. A Kastrumszeg Dinamika SE Görmend 2 versenyzővel képviseltette magát, Horváth Szabolcs állhatott a dobogóra. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára Facebook oldalán. Borbeci Krisztina azt írta, hogy a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségnek mindössze harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkednek. A fogászati munkacsoport állandó szakmai műhely lesz, ahol gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint a finanszírozásért és az egészségpolitikáért felelős szakemberek együtt készítik elő a szükséges változtatásokat. A munkába meghívták a fogászati alapellátás petíció képviselőit is. Holtra találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holttestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katona sírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a HM6 Történeti Intézet és Múzeum. Kürtös László, a tárca parlamenti államtitkára vasárnap Facebook oldalán számolt be arról, hogy egy Ipolytölgyesnél feltárt tömegsírból előkerült egy magyar katona arany karikagyűrűje. Meseiben ez állt 1920, 12-25 Krisztina. Az államtitkár hozzátette, a katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de talán most akad valaki, akinek ez a név és ez a dátum jelent valamit. 2020-ban Sűsáp határában 3, a második világháborúban hősi halált halt, magyar katona maradványait találták meg. Egyiküknél egy arany karikagyűrű került előben a felirattal, Esztike 1942. A levéltári adatok nem vezettek eredményre, ezért akkor is a nyilvánosság segítségét kérték, így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest. Jelentkezett a lánya is, aki csaknem 8 évtized után megkapta édesapja gyűrűit, a földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el.
0: Sporthírek.
1: A magyar női kosárlabda válogatott 82-73-ra legyőzte a koreai köztársaságot a berlini világbajnokság harmadik fordulójában. A magyarok ezzel csoport másodikként jutottak tovább, és a folytatásban negyeddöntőért lép pályára az Ajerű 4-es harmadik ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél. A csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

Sokan ingáznak nap mint nap körmendről, de vajon hányan cserélnék le az utazást egy helyi munkahelyre? Meglepően sokan, legalábbis ezt mutatják a körmendmeló.hu felmérésének első adatai. Hamarosan dr. Szabó Barna polgármester lesz a vendégünk, aki elmondja, hogy mi az, amit az eddigi válaszokból már tudni lehet, és az is kiderül, miért fontos, hogy minél többen kitöltsük, még egészen a hétvégéig van erre lehetőség, ezt a felmérést részt vegyünk benne, és hogyan lehetnek ezekből új körmendi munkahelyek. A város első emberével hívünk, tehát hamarosan ezzel a témával tartsanak a Körmend FM-mel.

0: van-e valójában elegendő munkaerő itt Körmenden egy újabb beruházáshoz, és hányan választanának helyi munkahelyet azok közül, akik ma naponta más városba vagy Ausztriába ingáznak? Ezekre a kérdésekre is választ keres a nemrég elindult körmendmeló.hu oldal, és az ott található munkaerőpiaci felmérés, illetve mi is megkapjuk remélhetőleg a válaszokat ezekre a kérdésekre. A hét végéig lehet még kitölteni egyébként ezt a kérdőívet, amelyről ebben az órában dr. Szabó Barna polgármesterrel fogunk beszélgetni. Az első adatok már most érdekes képet mutatnak, mindjárt mondjuk, hogy pontosan mit is lehet leszűrni az eddig beérkezett, kitöltött kérdőívekből. Előtte azonban arra kérlek, hogy mondd el nekünk, miért is volt szükség erre a honlapra, erre a kérdőívre, és hogyan segíthetnék a munkahelyek Körmendre csábítását a helyiek azzal, hogy részt vesznek a felmérésben.
1: Többször szembesültem azzal a problémával, hogy célja a Körmend város önkormányzatnak, hogy az ipari parkba, bár tulajdonjogilag nem a miénk, ipar próbáljunk letelepíteni. Elindultak tárgyalások, megbeszélések, és általában tapasztalatom az volt, hogy ott rekedt meg a dolog, amikor megkérdezték, hogy mekkora a munkaerőkapacitása Körmendnek. A szóval el tudtam mondani, hogy nagyon nagy az ingázó réteg, Szombathely, Zalaegerszeg, Szent Gotthárd és Ausztria irányába, akiknek valós igény van arra, hogy ha helyi munkahely létesülne, akkor itthon maradnának. Ez számokkal se a KSH, se a munkahelyi központ részéről nem tudjuk bizonyítani. Gyakorlatilag ők láttak egy számot, hogy Körmenden a munkanélküliség aránya roppant alacsony, majdnem a nullával egyenlő, tehát nincs munkanélküli Körmenden. Ez nyilván egy befektetői kedvet kicsit ellankaszt. És gondolkodtam, kollégáimmal összedugtuk a fejünket, hogy egy reprezentatív, de anonim felmérést szeretnénk csinálni. Social médiát választottuk eszközül, jobban sikerült, mint terveztem, vagy terveztük. Egy hete jelent meg ez az oldal, körmendmeló.hu, ami még egy hétig élni fog különben. Megkértem a Körmenden élő, Körmenden dolgozó, Körmend környékén élő és Körmend környékén dolgozó embereket, hogy vegyék a fáradtságot, idejüket, energiájukat. Egyébként egy magam kitöltöttem próbaképpen, nekem 6 percet vett igénybe, ahogy látom felmérésből, 7,5 perc volt az átlag kitöltés idő. Tehát ezt a kis energiát áldozzák rá, egyrészt a saját maguk érdekében, másrészt, hogy engem segítsenek a későbbi tárgyalások során. Én köszönöm is, tehát megragadom az alkalmat most, hogy megköszönjem annak a most jelenleg 1343 embernek, aki kitöltötte a kérdőívet és befejezte a kérdőívet. Még egy hétig lesz lehetőség a kitöltésre. Nyilván ez az ütem nem fog maradni, ezt tudjuk, de én néhány száz kitöltésre számítottam. Ez viszont már úgy gondolom, hogy ez az adathalmaz, ami bejött a kérdőívek kitöltése során. Ez valóban egy tízezres város esetében, mikor a környéket is belevesztük, ez reprezentatívnak tud tűnni. Úgyhogy nagyobb volt a sikere, mint gondoltam. Az adatoknak a kielemzéséhez idő kell nyilván, de már sok minden olyan szám van, ami első ránézésre is kitűnik. Nagy meglepetések nem értek minket, de örülök, hogy akár statisztikai adatokkal is alá tudom később támasztani az esetleg befektetőknek, hogy akkor Körmend város lakossága és Körmend környékének a lakossága mit vár.
0: A hétvégéig tehát még elérhető a körmendmeló.hu-n. Ez a felmérés, töltsék ki minél többen. Rögtön folytatjuk dr. Szabó Barna polgármesterrel a beszélgetést.

0: Új befektetők körmendre csábítását segítheti ez a felmérés, amelyről beszélgetünk most a folytatásban is dr. Szabó Barna polgármesterrel, a város első embere ugyanis a vendégünk ebben az órában. körmendmeló.hu, a hétvégéig még biztosan elérhető ez a weboldal, itt található a munkaerőpiaci felmérés, amely arról szólt, hogy zanzásítsam az eddig elhangzottakat, miszerint a város korábban már több céggel is tárgyalt, és a megbeszéléseken gyakran előkerült, hogy az adatok alapján itt a térségben nagyon kevés a munkanélküli. Ahogy hallottuk, valószínűleg ez nem mutatta meg azt a jelentős réteget, aki naponta más városokba, vagy éppen Ausztriába járhat dolgozni Körmendről, illetve a környékéről. Szóval innen folytatjuk, van vagy volt olyan, ne említsünk természetesen konkrétumot, elszalasztott beruházás, ami pont ezen adatok hiánya miatt hiúsult meg itt a városban?
1: Iga beruházást Körmendre nem szeretnénk hozni, tehát itt több ezer fős gyárakat nem szeretne Körmend város letelepíteni, mert város alkalmatlan rá, és nincs is erre kapacitásunk. Néhány száz fős gyárakban, üzemekben gondolkodnánk. Igen, volt több olyan tárgyalás, ami amiatt hiúsult meg, mert ezeket a számokat nem tudtuk alátámasztani, de most lesz egy anyag a kezemben, amit elég tudok tárni, és valós adatokról van szó. A kitöltés az anonim volt teljesen, tehát senki nem adta a nevét hozzá, elérhetőségét, semmit, ezek száraz adatok gyakorlatilag. Azokra rákérdeztünk, hogy jelenleg hol dolgozik, vagy dolgozik-e Körmenden, Körmend környékén, mennyi időt tölt például utazással, az életkorát a kérdőjét kitöltőnek, szívesen maradna Körmendben, hogyha lehetőség lenne rá, milyen bérigénye van, milyen munkakörbe dolgozna, van-e affinitása ahhoz, hogy szakképzésben vegyen részt? Hál' Istennek, jó kedvel és varid válaszokkal segítettek minket.
0: Ezek szerint, hogyha egy cég szeretne hozni a városba valamilyen munkahelyteremtő beruházást, akkor az is nagyon fontos, hogy a kistérségben élők hogyan gondolkoznak.
1: Így van, természetesen. Egyébként, amikor ez a Facebook poszt megjelent, akkor több Körmend környéki falusi polgármester is megkeresett telefonon, hogy ők is szeretnék, vagy a falukba lakók is szeretnék kitölteni ezt a kérdőívet. Mondtam, hogy nem is volt megkötve, tehát alapban úgy is lett ez meghirdetve, hogy várjuk mindenkinek a jelentkezését. Nyilván a kitöltöttekből mi látjuk, hogy ebből hány körmendi lakos, hány nem körmendi lakos. Hány körmenden dolgozik, hány nem körmenden dolgozik. Tehát ki tudunk mindent szűrni, sőt a fiatalok is meg lettek szólítva. Ott egy pici, nem azt mondom, hogy csalódásért, tehát nagyon elenyésző, tehát az 1343 kitöltőből nem volt 20, aki 18 év alatti fiatal, tehát általában felnőtteket érdekelte ez a téma. Nyilván egy 18 év alatti fiatal még nem gondolkodik előre ennyire, de majd bele fog csöppenni az életnek azon szakaszában, amikor őt is érdekelni fogja. Meg is kérem a szülőket, hogy az is egy jó információ lenne nálunk, hogy még tanuló fiataloknak milyen igénye, milyen munkahelyi igénye lenne Körmenden. Néhány számot nagy vonalakba ezen adatok alapján azért tudok mondani, tehát az 1343 kitöltő közül közel 900-an vannak azok, akik jelenleg nem itt dolgoznak Körmenden, és hogyha lehetőséget kapnának, akkor Körmendre jönnének dolgozni. Ez magasabb szám, mint amire számítottam. Munkakörök alapján is egyik legmagasabb volt, az is egy kicsit meglepő számomra, az ilyen adminisztrációs és adminisztráció jellegű állásoknak a betöltése, és csak a második helyen szerepelt, de az is nagyon magas szám, tehát mondjuk ilyen 300-as, 300-400-as számról beszélünk, akik a gyártás összeszerelésben dolgoznak jelenleg, vagy szeretnének Körmenden dolgozni. Ezek már nem meglepő számok számomra, mert körülbelül ezekre az arányokra számítottam.

Az ajtól messze ott vagyok, ahol a szív már nem rohan. A víz alatt maradok, nincs múlt, nincs vízhang, nincs szavam, és a majd

0: valószínűség szerint van bőven elegendő munkaerő itt Körmenden és a környéken egy új beruházáshoz, ahhoz, hogy érkezhessen a városba új befektető és munkahelyeket teremtsen. Erre fog majd talán választ adni a körmenmeló.hu oldalon található kérdőív, illetve a felmérésnek az eredménye. Erről a kezdeményezésről beszélgetünk ebben az órában. Itt van velünk továbbra is dr. Szabó Barna város polgármestere. Mire lehet számítani, ha kiértékeltétek az adatokat, vajon mit fognak mutatni a válaszok, és pontosan hogyan segíthetik ezek új munkahelyek Körmendre csábítását?
1: Szakemberek segítségét fogjuk kérni ennek a kiértékelésre, mert ez egy hatalmas adathalmaz, sok minden irányba tudjuk használni, és nyilván egy olyan anyag lesz a birtokomban, úgy lesznek csoportosítva az adatoknak a kiértékelése, hogy mondjuk egy lehetséges befektető elé mit kell tárni, hogy mondjuk egy városvezetés elé, hogy koncepciót dolgozzunk ki a város munkaerőpiac szempontjából, az oda-oda mit kell, egy felmérésből származnak, de ezt lehet csoportosítani az adatok feldolgozás alapján olyan különböző anyagokat, amely lerövidítve, de tartalmilag, tehát a számokkal alátámasztva, attól függ, milyen megkeresés van, azt a kis lapot tudom elé tenni, hogy ez egy konkrét és valid adat Körmend szempontjából.
2: Amellett, hogy nagyon fontos szakmai adatokat fog tartalmazni, tehát ez a kérdőív, és nagyon sok mindenre lehet, vagy használhatja majd a város, ezért az itt élők is több mindent megtudhatnak egymásról, magáról a városról, a kistérségről, valószínűleg az adatok értékelése után.
1: Természetesen nem titkos, célom is, hogy a lakosság és a Körmend környéki lakosság is ismerje meg, hogy jelenleg hogy áll a helyzet, és mi az igénye az embereknek ez ügyben. Semmilyen szempontból nem lesz titkos, nyilván nekem egy szakmai anyagra van szüksége, illetve mondjuk a város és a város környéki lakosság láthatja azt is, hogy ezek a jelenlegi helyzet, és akkor a városvezetés milyen irányba próbál és tud elmozdulni akkor ennek a kiküszöbölése érdekében.
0: Az eddig beérkezett adatokból lehetett már kinyerni olyan információkat, amelyek valószínűleg bekerülnek a végleges megoldástervezetbe is?
1: Kitöltő emberek közül százalékos

0: heti 40 óránál kevesebb munkaidőt vállalna munkába. Nyilván ez is egy hasznos információ az ide települni vágyó, vagy akár az itt meglevő cégeknek, akár gyesen levő édesanyák, akár nem gyesen levő, de édesanyák, akár felnőtt férfi emberek, vagy tanulók, tehát magasabb az igény, mint számítottam arra, hogy nem 8, hanem 4 vagy 6 órába szeretnének folyamatosan dolgozni, és körmendem. Ezek érdekesebb számok, nagyjából a bérigényüket is leírták az emberek, ez nyilván adat a ide települni szándékozó befektetőknek. Bérigény azért mindenkinek, hogyha ha leírhatja, hogy mennyi, akkor az magasabb. Átlagértékben olyan 5-600 ezer forint közötti bérigényt jelöltek meg, nyilván ennél alacsonyabb is, magasabb is van. Úgyhogy várjuk még akkor a 1343 fölötti kérdőkitöltőket, és amikor lezárul körülbelül egy hét múlva ez a körmendmeló.hu oldal, akkor utána magunk és külső szakemberek segítségével kielemezzük az adatokat, mind a esetleges befektetők, mind pedig Körmend város és Körmend környéki lakosoknak a tudtára busátjuk, hogy körülbelül mit hozott ki ez az egész felmérés. Néhány hónapon belül kielemzett adatok lesznek, tehát hogyha néhány hónapon belül keres meg majd befektető, vagy én megyek oda valakihez, akkor ezt mellé tudom tenni. Hogyha ennek eredménye is lesz, alig várom, akkor utána nyilván úgy fog beszámolni. Ha itt befektető munka erőpiacot, tehát Körmenden le fog telepedni, akkor valamilyen vagy nagyon nagy, vagy közepes, vagy kis köze, de hogy lesz köze annak, hogy ezt a felmérést elvégeztük, és a kezébe tudtam tenni, és ezt használni tudta, abban biztos vagyok. Bízom benne, hogy minél hamarabb tudok eredményekről is beszámolni majd.
1: A hétvégéig tehát elérhető még a körmendmeló.hu oldalon az a munkaerőpiaci felmérés, amely a témát adta. Ebben az órában vendégünk volt dr. Szabó Barna polgármester, akinek köszönjük szépen az információkat.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Összegezte augusztusi munkáját a katasztrófavédelem. Jótékonysági főzést rendeznek Körmenden. Ideiglenesen szünetel a ringató. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Összegezte augusztusi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak munkát a tűzoltóknak, nyilatkozta Balogh Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvívője a műszaki mentések közül egyet ki is emelt.
2: Augusztusban összesen 90 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, ezek mellett pedig 49 esetben tűzesethez kellett vonulni. Augusztus 21-én egy kicsit viharos napra ébredtünk, 11 alkalommal fakidőléshez riasztották a tűzoltó egységeket. Augusztus 26-án egy nem mindennapi esemény volt Páposzon, ahol a kápolna 20 méter magasban lógó keresztje meglazult és gyalogos forgalmat veszélyeztetett. A sárvári hivatásos tűzoltók a helyi önkéntes egységekkel együttműködésből magasból mentő tűzoltó gépjármű kosorából kéziszerszámokkal távolították el a kápolna tetejéről a meglazult keresztet.
1: Idén is jótékonysági főzést rendeznek a Rába Part Sport és Szabadidő Centrumban a Rumi Egymi fogyatékossággal élő gyerekeinek támogatására. A főző csapatok ma még leadhatják nevezéseiket, a rendezvényen összegyűlt adományokat az intézmény eszközbeszerzésére fordítják, Pogács Mónika tudósít.
3: A szervezők tájékoztatása szerint a főzésre legfeljebb 12 csapat jelentkezését tudják fogadni, csapatonként maximum 5 fővel. A résztvevőknek legalább 50 adag ételt kell elkészíteniük. Az alapanyagokról, fűszerekről, bográcsról, állványról és igény szerint a gázfelszerelésről a csapatoknak kell gondoskodniuk. A rendezvény lebonyolítását több támogató is segíti. Az Alteraba Kft. Biztosítja többek közt a tűzifát, a műanyagtányérokat és evőeszközöket, a kenyeret, a szalvétát, valamint a főzéshez szükséges vizet. A csákányi kenyér, a Walter tűzifa és a Viola illatszer szintén támogatja a kezdeményezést. A zenei hangulatról Johnny DJ gondoskodik. Az elkészült ételeket szeptember 12-én szombaton 10 órától kínálják majd. Egy tál étel ajánlott jótékonysági ára 500 forint, de a szervezők becsületkasszás rendszerben fogadják a felajánlásokat, így mindenki saját lehetőségei szerint járulhat hozzá a célhoz. Elvitelre csak saját dobozban vagy éthordóban lesz lehetőség. A főzőcsapatok szeptember 8-ig jelentkezhetnek a jankahege03@gmail.com e-mail címen a csapat nevének és létszámának megadásával. A szervezők a körmendieket és a segíteni szándékozókat is várják a rendezvényre, aminek célja, hogy közösségi összefogással járuljanak hozzá a Rumi kastélyban nevelkedő gyermekek mindennapjainak támogatásához.
1: Ideiglenesen szünetelnek a ringató foglalkozások Körmenden, miután sérülést szenvedett Isler Móni foglalkozásvezető, közölte a szakember közösségi oldalán. Jelenleg gipszben van, a lába kórházi kezelésre szorul. Azt írta, egyelőre nem tudni, meddig kell szünetelniük. Bronzérmet szerzett a C4 500 méteres számban az országos bajnokságon Urin Dávid, Kockás Dávid, Mac Benedek és Szalai Benjamin összeállítású 4-es Szolnokon a felnőttek mezőnyében. A körmendi Bereki Bárkásegylet tagjaként evezett a hajóban, a köcse is Szalai Benjamin. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt állt, tette hozzá. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Megtartották az Én is veled táncolok kezdeményezés első önkéntes felkészítő tréningjét. A pilot program egy budapesti kórházban indul, közölte az egészségügyi miniszter vasárnap Facebook oldalán. Bejegyzésében Hegedűs Zsolt a kórházi betegeket segítő laikus önkéntesek bevonására törekvő civil kezdeményezés lényegét úgy foglalta össze, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. Hegedű Zsolt közölte, a pilot program egy budapesti kórházban indul. A céljuk az, hogy a tapasztalatokra építve később az ország minél több pontjára eljusson. 15 éves a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen vasárnap. A fiatalember kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, fűzte hozzá.
0: Sporthírek.
1: Karsai Gábor és az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese Mindis Tóth Lilianna nyerte a 41. Vízer Budapest félmaraton keretében vasárnap rendezett országos bajnokságot. Mindketten megvédték címüket, a mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeztek futók. A nagy indulói létszám miatt a Pázmány Péter sétányról indult eseményen a rajtolás folyamata is közel 50 percen keresztül zajlott.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél. A csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szent Péter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
3: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen, a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
6: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Munkahelyeket hozhat Körmendre egy internetes felmérés. Új néven a Karácsonyi Meseház. Halálos baleset történt a 87-es főúton. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új befektetők Körmendre csábítását segítheti a körmendmeló.hu-n még a hétvégéig elérhető munkaerőpiaci felmérés. A város korábban több céggel is tárgyalt, a megbeszéléseken azonban gyakran előkerült, hogy az adatok alapján Körmenden szinte nincs munkanélküli. A város vezetés szerint azonban ez nem mutatja meg azt a jelentős réteget, amely naponta más városba vagy Ausztriába jár dolgozni. Dr. Szabó Barna polgármester úgy gondolja, megfelelő lehetőség esetén sokan vállalnának munkát helyben is.
2: Általában tapasztalatom az volt, hogy ott rekedt meg a dolog, amikor megkérdezték, hogy mekkora a munkaerőkapacitás a Körmendnek. A szóba el tudtam mondani, hogy nagyon nagy az ingázó réteg, Szombathely, Zalaegerszeg, Szent Gotthárd és Ausztria irányába, akiknek valós igény van arra, hogy ha helyi munkahely létesülne, akkor itthon maradnának. Ez számokkal se a KSH, se a munkahelyi központ részéről nem tudjuk bizonyítani. Gyakorlatilag ők láttak egy számot, hogy Körmenden a munkanélküliség aránya roppant alacsony, majdnem a nullával egyenlő, tehát nincs munkanélküli Körmenden. Ez nyilván egy befektetői kedvet kicsit ellankaszt.
1: A kérdőív eredményeivel a jelenleg nehezen mérhető munkaerőkapacitást szeretnék számokkal is alátámasztani. Dr. Szabó Barna szerint a most készülő elemzést a következő befektetői egyeztetéseken már használni fogják. Új néven Gyurján Landa Karácsonyi Meseház néven készül az idei téli szezonra, csak egy doroszló népszerű karácsonyi látványossága, közölte a szervező Gyurján János közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint, bár még tart a nyár, a településen már gőzerővel dolgoznak a karácsonyi mesevilág kialakításán. Épül a mintegy 200 méter hosszú mesejárat, miközben a mintegy 3500 négyzetméteres területen is folyamatosan készülnek az új látványelemek. A cél továbbra is az, hogy a látogatók néhány órára kiszakadjanak a hétköznapokból, és gyerekek, illetve felnőttek egyaránt átélhessék a karácsonyvárás hangulatát. Halálos közúti baleset történt a 87-es főúton Szombathely és Gyöngyösfalú között, ahol egy teherautó és egy személykocsi ütközött össze, között a vasi rendőrség. Az elsődleges információk szerint a balesetben a személyautó vezetője életét vesztette. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. A Kőszegi Járásbíróságon áll bíróság elé az a férfi, aki a vádirat szerint 2 hónap alatt 15 embert tévesztett meg internetes bútorhirdetésekkel, és több mint 3,5 millió forint kárt okozott nekik. A hirdetésekre az ország több pontjáról jelentkeztek érdeklődők, miután a vevőkkel megállapodott a vételárban, a vádlotta megadott számlájára utaltatta a pénzt, a bútorokat azonban nem küldte el. Egy bronzérmet szerzett a Kastrumszeg Dinamika SE Körmend a hétvégi budapesti kickbox világkupán, amelyen 48 ország több mint 2000 versenyzője indult. A bokcsarnokban péntektől vasárnapig megrendezett 31. magyar kickbox világkupán a sportág mind a 7 szabályrendszerében zajlottak küzdelmek, a gyermekkorosztálytól a veteránokig. A Kastrumszeg Dinamika SE Körmend 2 versenyzővel képviseltette magát, Horváth Szabolcs állhatott a dobogóra. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára Facebook oldalán. Porpeci Krisztina azt írta, hogy a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségnek mindössze harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkednek. A fogászati munkacsoport állandó szakmai műhely lesz, ahol gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint a finanszírozásért és az egészségpolitikáért felelős szakemberek együtt készítik elő a szükséges változtatásokat. A munkába meghívták a fogászati alapellátás petíció képviselőit is. Hogy találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holttestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katona sírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a HM6 Történeti Intézet és Múzeum. Kötös László, a tárca parlamenti államtitkára vasárnap Facebook oldalán számolt be arról, hogy egy Ipolytölgyesnél feltárt tömegsírból előkerült egy magyar katona arany karikagyűrűje. Belsejében ez állt 1920, 12-25 Krisztina. Az államtitkár hozzátette, a katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de talán most akad valaki, akinek ez a név és ez a dátum jelent valamit. 2020-ban Sűsáp határában 3, a második világháborúban hősi halált halt, magyar katona maradványait találták meg. Egyiküknél egy arany karikagyűrű került előben a felirattal, Esztike 1942. A levéltári adatok nem vezettek eredményre, ezért akkor is a nyilvánosság segítségét kérték, így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest. Jelentkezett a lánya is, aki csaknem 8 évtized után megkapta édesapja gyűrűit, a földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el.
0: Sporthírek.
1: A magyar női kosárlabda válogatott 82-73-ra legyőzte a koreai köztársaságot a berlini világbajnokság harmadik fordulójában. A magyarok ezzel csoport másodikként jutottak tovább, és a folytatásban negyeddöntőért lép pályára az aljelű 4-es harmadik ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél. A csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

the jam, pump it up. Ezen a nyáron van érap. Aki velem van, az marad. Aki marad, az harap. Az életből egy akkorát, hogy kiszínezzük a napok sorát. Most mérjük a sorsunk fintorát. Hogy kibonthassuk a vitorlát.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Összegezte augusztusi munkáját a katasztrófavédelem. Jótékonysági főzést rendeznek Körmenden. Ideiglenesen szünetel a ringató. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Összegezte augusztusi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak munkát a tűzoltóknak, nyilatkozta Balog Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvívője a műszaki mentések közül egyet ki is emelt.
2: Augusztusban összesen 90 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, ezek mellett pedig 49 esetben tűzesethez kellett vonulni. Augusztus 21-én egy kicsit viharos napra ébredtünk, 11 alkalommal fakidőléshez riasztották a tűzoltó egységeket. Augusztus 26-án egy nem mindennapi esemény volt Pápocon, ahol a kápolna 20 méter magasban lógó keresztje meglazult és gyalogos forgalmat veszélyeztetett. A sárvári hivatásos tűzoltók a helyi önkéntes egységekkel együttműködésből magasból mentő tűzoltó gépjármű kosorából kéziszerszámokkal távolították el a kápolna tetejéről a meglazult keresztet.
1: Idén is jótékonysági főzést rendeznek a Rába Part Sport és Szabadidő Centrumban a Rumi Egymi fogyatékossággal élő gyerekeinek támogatására. A főző csapatok ma még leadhatják nevezéseiket, a rendezvényen összegyűlt adományokat az intézmény eszközbeszerzésére fordítják, Pogács Mónika tudósít.
3: A szervezők tájékoztatása szerint a főzésre legfeljebb 12 csapat jelentkezését tudják fogadni, csapatonként maximum 5 fővel. A résztvevőknek legalább 50 adag ételt kell elkészíteniük. Az alapanyagokról, fűszerekről, bográcsról, állványról és igény szerint a gázfelszerelésről a csapatoknak kell gondoskodniuk. A rendezvény lebonyolítását több támogató is segíti. Az Alteraba Kft. Biztosítja többek közt a tűzifát, a műanyagtányérokat és evőeszközöket, a kenyeret, a szalvétát, valamint a főzéshez szükséges vizet. A csákányi kenyér, a Walter tűzifa és a Viola illatszer szintén támogatja a kezdeményezést. A zenei hangulatról Johnny DJ gondoskodik. Az elkészült ételeket szeptember 12-én szombaton 10 órától kínálják majd. Egy tál étel ajánlott jótékonysági ára 500 forint, de a szervezők becsületkasszás rendszerben fogadják a felajánlásokat, így mindenki saját lehetőségei szerint járulhat hozzá a célhoz. Elvitelre csak saját dobozban vagy éthordóban lesz lehetőség. A főzőcsapatok szeptember 8-ig jelentkezhetnek a janka.hege03@gmail.com e-mail címen a csapat nevének és létszámának megadásával. A szervezők a körmendieket és a segíteni szándékozókat is várják a rendezvényre, aminek célja, hogy közösségi összefogással járuljanak hozzá a Rumi kastélyban nevelkedő gyermekek mindennapjainak támogatásához.
1: Ideiglenesen szünetelnek a ringató foglalkozások Körmenden, miután sérülést szenvedett Isler Móni foglalkozás vezető, közölte a szakember közösségi oldalán. Jelenleg gipszben van, a lába kórházi kezelésre szorul, azt írta, egyelőre nem tudni, meddig kell szünetelniük. Bronzérmet szerzett a C4 500 méteres számban az országos bajnokságon Urin Dávid, Kockás Dávid, Mac Benedek és Szalai Benjamin összeállítású 4-es Szolnokon a felnőttek mezőnyében. A körmendi Bereki Bárkásegylet tagjaként evezett a hajóban, a kölcse is Szalai Benjamin. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter hétfőn Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt állt, tette hozzá. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Megtartották az Én is veled táncolok kezdeményezés első önkéntes felkészítő tréningjét. A pilot program egy budapesti kórházban indul, közölte az egészségügyi miniszter vasárnap Facebook oldalán. Bejegyzésében Hegedűs Zsolt a kórházi betegeket segítő laikus önkéntesek bevonására törekvő civil kezdeményezés lényegét úgy foglalta össze, Vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. Hegedűs Zsolt közölte, a pilot program egy budapesti kórházban indul. A céljuk az, hogy a tapasztalatokra építve később az ország minél több pontjára eljusson. 15 éves a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen vasárnap. A fiatalember kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, fűzte hozzá.
0: Sporthírek.
1: Karsai Gábor és az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese Mindis Tóth Lilianna nyerte a 41. Vízer Budapest félmaraton keretében vasárnap rendezett országos bajnokságot. Mindketten megvédték címüket, a mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeztek futók. A nagy indulói létszám miatt a Pázmány Péter sétányról indult eseményen a rajtolás folyamata is közel 50 percen keresztül zajlott.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél. A csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű egy tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyar Szombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
3: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Munkahelyeket hozhat Görmendre egy internetes felmérés. Új néven a Karácsonyi Meseház. Halálos baleset történt a 87-es főúton. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új befektetők Görmendre csábítását segítheti a görmendmeló.hu-n még a hétvégéig elérhető munkaerőpiaci felmérés. A város korábban több céggel is tárgyalt, a megbeszéléseken azonban gyakran előkerült, hogy az adatok alapján Görmenden szinte nincs munkanélküli. A város vezetés szerint azonban ez nem mutatja meg azt a jelentős réteget, amely naponta más városba vagy Ausztriába jár dolgozni. Dr. Szabó Barna polgármester úgy gondolja, megfelelő lehetőség esetén sokan vállalnának munkát helyben is.
2: Általában tapasztalatom az volt, hogy ott rekedt meg a dolog, amikor megkérdezték, hogy mekkora a munkaerőkapacitás a Görmendnek. A szóval tudtam mondani, hogy nagyon nagy az ingázó réteg, Szombathely, Zalaegerszeg, Szent Gotthárd és Ausztria irányába, akiknek valós igény van arra, hogy ha helyi munkahely létesülne, akkor itthon maradnának. Ez számokkal se a KSH, se a munkahelyi központ részéről nem tudjuk bizonyítani. Gyakorlatilag ők láttak egy számot, hogy Görmenden a munkanélküliség aránya roppant alacsony, majdnem a nullával egyenlő, tehát nincs munkanélküli Görmenden. Ez nyilván egy befektetői kedvet kicsit ellankaszt.
1: A kérdőív eredményeivel a jelenleg nehezen mérhető munkaerőkapacitást szeretnék számokkal is alátámasztani. Dr. Szabó Barna szerint a most készülő elemzést a következő befektetői egyeztetéseken már használni fogják. Új néven Gyurján Landa Karácsonyi Meseház néven készül az idei téli szezonra, csak egy doroszló népszerű karácsonyi látványossága, közölte a szervező Gyurján János közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint, bár még tart a nyár, a településen már gőzerővel dolgoznak a karácsonyi mesevilág kialakításán. Épül a mintegy 200 méter hosszú mesejárat, miközben a mintegy 3500 négyzetméteres területen is folyamatosan készülnek az új látványelemek. A cél továbbra is az, hogy a látogatók néhány órára kiszakadjanak a hétköznapokból, és gyerekek, illetve felnőttek egyaránt átélhessék a karácsonyvárás hangulatát. Halálos közúti baleset történt a 87-es főúton Szombathely és Gyöngyösfalú között, ahol egy teherautó és egy személykocsi ütközött össze, között a vasi rendőrség. Az elsődleges információk szerint a balesetben a személyautó vezetője életét vesztette. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. A Kőszegi Járásbíróságon áll bíróság elé az a férfi, aki a vádirat szerint két hónap alatt 15 embert tévesztett meg internetes bútorhirdetésekkel, és több mint 3,5 millió forint kárt okozott nekik. A hirdetésekre az ország több pontjáról jelentkeztek érdeklődők, miután a vevőkkel megállapodott a vételárban, a vádlott a megadott számlájára utaltatta a pénzt, a bútorokat azonban nem küldte el. Egy bronzérmet szerzett a Kastrumszeg Dinamika SE Görmend a hétvégi budapesti kickbox világkupán, amelyen 48 ország több mint 2000 versenyzője indult. A bokcsarnokban péntektől vasárnapig megrendezett 31. magyar kickbox világkupán a sportág mind a 7 szabályrendszerében zajlottak küzdelmek, a gyermekkorosztálytól a veteránokig. A Kastrumszeg Dinamika SE Görmend két versenyzővel képviseltette magát, Horváth Szabolcs állhatott a dobogóra. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára Facebook oldalán. Borbeci Krisztina azt írta, hogy a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségnek mindössze harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkednek. A fogászati munkacsoport állandó szakmai műhely lesz, ahol gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint a finanszírozásért és az egészségpolitikáért felelős szakemberek együtt készítik elő a szükséges változtatásokat. A munkában meghívták a fogászati alapellátás petíció képviselőit is. Hogy találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holttestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katona sírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a HM6 Történeti Intézet és Múzeum. Kütös László, a tárca parlamenti államtitkára vasárnap Facebook oldalán számolt be arról, hogy egy Ipolytölgyesnél feltárt tömegsírból előkerült egy magyar katona aranykarikagyűrűje. Belsejében ez állt 1920, 12. 25 Krisztina. Az államtitkár hozzátette, a katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de talán most akad valaki, akinek ez a név és ez a dátum jelent valamit. 2020-ban Sűsáp határában 3, a második világháborúban hősi halált halt, magyar katona maradványait találták meg. Egyiküknél egy arany karikagyűrű került előben a felirattal, Esztike 1942. A levéltári adatok nem vezettek eredményre, ezért akkor is a nyilvánosság segítségét kérték, így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest. Jelentkezett a lánya is, aki csaknem 8 évtized után megkapta édesapja gyűrűit, a földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el.
0: Sporthírek.
1: A magyar női kosárlabda válogatott 82-73-ra legyőzte a koreai köztársaságot a berlini világbajnokság harmadik fordulójában. A magyarok ezzel csoport másodikként jutottak tovább, és a folytatásban negyeddöntőért lép pályára az aljelű 4-es harmadik ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél több felé erős lesz, délután 31 fokos kánikula várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter húsboltban.
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt a

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Összegezte augusztusi munkáját a katasztrófavédelem. Jótékonysági főzést rendeznek Körmenden. Ideiglenesen szünetel a ringató. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Összegezte augusztusi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak munkát a tűzoltóknak. Nyilatkozta Balogh Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófavédelem szóvívője a műszaki mentések közül egyet ki is emelt.
2: Augusztusban összesen 90 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, ezek mellett pedig 49 esetben tűzesethez kellett vonulni. Augusztus 21-én egy kicsit viharos napra ébredtünk, 11 alkalommal fakidőléshez riasztották a tűzoltó egységeket. Augusztus 26-án egy nem mindennapi esemény volt Pápocon, ahol a kápolna 20 méter magasban lógó keresztje meglazult és gyalogos forgalmat veszélyeztetett. A sárvári hivatásos tűzoltók a helyi önkéntes egységekkel együttműködésből magasból mentő tűzoltó gépjármű kosorából kéziszerszámokkal távolították el a kápolna tetejéről a meglazult keresztet.
1: Idén is jótékonysági főzést rendeznek a Rába Part Sport és Szabadidő Centrumban a Rumi Egymi fogyatékossággal élő gyerekeinek támogatására. A főző csapatok ma még leadhatják nevezéseiket, a rendezvényen összegyűlt adományokat az intézmény eszközbeszerzésére fordítják, Pogács Mónika tudósít.
3: A szervezők tájékoztatása szerint a főzésre legfeljebb 12 csapat jelentkezését tudják fogadni, csapatonként maximum 5 fővel. A résztvevőknek legalább 50 adag ételt kell elkészíteniük. Az alapanyagokról, fűszerekről, bográcsról, állványról és igény szerint a gázfelszerelésről a csapatoknak kell gondoskodniuk. A rendezvény lebonyolítását több támogató is segíti. Az Alteraba Kft. Biztosítja többek közt a tűzifát, a műanyagtányérokat és evőeszközöket, a kenyeret, a szalvétát, valamint a főzéshez szükséges vizet. A csákányi kenyér, a Walter tűzifa és a Viola illatszer szintén támogatja a kezdeményezést. A zenei hangulatról Johnny DJ gondoskodik. Az elkészült ételeket szeptember 12-én szombaton 10 órától kínálják majd. Egy tál étel ajánlott jótékonysági ára 500 forint, de a szervezők becsületkasszás rendszerben fogadják a felajánlásokat, így mindenki saját lehetőségei szerint járulhat hozzá a célhoz. Elvitelre csak saját dobozban vagy éthordóban lesz lehetőség. A főzőcsapatok szeptember 8-ig jelentkezhetnek a janka.hege03@gmail.com e-mail címen a csapat nevének és létszámának megadásával. A szervezők a körmendieket és a segíteni szándékozókat is várják a rendezvényre, aminek célja, hogy közösségi összefogással járuljanak hozzá a Rumi kastélyban nevelkedő gyermekek mindennapjainak támogatásához.
1: Ideiglenesen szünetelnek a ringató foglalkozások Körmenden, miután sérülés szenvedett Isler Móni foglalkozásvezető, közölte a szakember közösségi oldalán. Jelenleg gipszben van, a lába kórházi kezelésre szorul. Azt írta, egyelőre nem tudni, meddig kell szünetelniük. Bronzérmet szerzett a C4 500 méteres számban az országos bajnokságon Urin Dávid, Kockás Dávid, Macz Benedek és Szalai Benjamin összeállítású 4-es Szolnokon a felnőttek mezőnyében. A körmendi Bereki Bárkásegylet tagjaként evezett a hajóban, a köcse is Szalai Benjamin. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt állt, tette hozzá. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Megtartották az Én is veled táncolok kezdeményezés első önkéntes felkészítő tréningjét. A pilot program egy budapesti kórházban indul, közölte az egészségügyi miniszter vasárnap Facebook oldalán. Bejegyzésében Hegedűs Zsolt a kórházi betegeket segítő laikus önkéntesek bevonására törekvő civil kezdeményezés lényegét úgy foglalta össze, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítőkézre is szüksége van. Hegedű Zsolt közölte, a pilot program egy budapesti kórházban indul, a céljuk az, hogy a tapasztalatokra építve később az ország minél több pontjára eljusson. 15 éves a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen vasárnap. A fiatalember kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, fűzte hozzá.
0: Sporthírek.
1: Karsai Gábor és az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese Mindis Tóth Lilianna nyerte a 41. Vízer Budapest félmaraton keretében vasárnap rendezett országos bajnokságot. Mindketten megvédték címüket, a mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeztek futók. A nagy indulói létszám miatt a Pázmány Péter sétányról indult eseményen a rajtolás folyamata is közel 50 percen keresztül zajlott.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél több felé erős lesz, délután 31 fokos kánikula várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
4: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
7: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Munkahelyeket hozhat Körmendre egy internetes felmérés. Új néven a Karácsonyi Meseház. Halálos baleset történt a 87-es főúton. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új befektetők Körmendre csábítását segítheti a körmendmeló.hu-n még a hétvégéig elérhető munkaerőpiaci felmérés. A város korábban több céggel is tárgyalt, a megbeszéléseken azonban gyakran előkerült, hogy az adatok alapján Körmenden szinte nincs munkanélküli. A város vezetés szerint azonban ez nem mutatja meg azt a jelentős réteget, amely naponta más városba vagy Ausztriába jár dolgozni. Dr. Szabó Barna polgármester úgy gondolja, megfelelő lehetőség esetén sokan vállalnának munkát helyben is.
2: Általában tapasztalatom az volt, hogy ott rekedt meg a dolog, amikor megkérdezték, hogy mekkora a munkaerőkapacitása Körmendnek. A szóval tudtam mondani, hogy nagyon nagy az ingázó réteg, Szombathely, Zalaegerszeg, Szent Gotthárd és Ausztria irányába, akiknek valós igény van arra, hogy ha helyi munkahely létesülne, akkor itthon maradnának. Ez számokkal se a KSH, se a munkahelyi központ részéről nem tudjuk bizonyítani. Gyakorlatilag ők láttak egy számot, hogy Körmenden a munkanélküliség aránya roppant alacsony, majdnem a nullával egyenlő, tehát nincs munkanélküli Körmenden. Ez nyilván egy befektetői kedvet kicsit ellankaszt.
1: A kérdőív eredményeivel a jelenleg nehezen mérhető munkaerőkapacitást szeretnék számokkal is alátámasztani. Dr. Szabó Barna szerint a most készülő elemzést a következő befektetői egyeztetéseken már használni fogják. Új néven Gyurján Landa Karácsonyi Meseház néven készül az idei téli szezonra csak egy doroszló népszerű karácsonyi látványossága, közölte a szervező Gyurján János közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint, bár még tart a nyár, a településen már gőzerővel dolgoznak a karácsonyi mesevilág kialakításán. Épül a mintegy 200 méter hosszú mesejárat, miközben a mintegy 3500 négyzetméteres területen is folyamatosan készülnek az új látványelemek. A cél továbbra is az, hogy a látogatók néhány órára kiszakadjanak a hétköznapokból, és gyerekek, illetve felnőttek egyaránt átélhessék a karácsonyvárás hangulatát. Halálos közúti baleset történt a 87-es főúton Szombathely és Gyöngyösfalú között, ahol egy teherautó és egy személykocsi ütközött össze, között a vasi rendőrség. Az elsődleges információk szerint a balesetben a személyautó vezetője életét vesztette. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. A Kőszegi Járásbíróságon áll bíróságeri az a férfi, aki a vádirat szerint két hónap alatt 15 embert tévesztett meg internetes bútorhirdetésekkel, és több mint 3,5 millió forint kárt okozott nekik. A hirdetésekre az ország több pontjáról jelentkeztek érdeklődők, miután a vevőkkel megállapodott a vételárban, a vádlott a megadott számlájára utaltatta a pénzt, a bútorokat azonban nem küldte el. Egy bronzérmet szerzett a Kastrumszeg Dinamika SE Körmend a hétvégi budapesti kickbox világkupán, amelyen 48 ország több mint 2000 versenyzője indult. A bokcsarnokban péntektől vasárnapig megrendezett 31. magyar kickbox világkupán a sportág mind a 7 szabályrendszerében zajlottak küzdelmek, a gyermekkorosztálytól a veteránokig. A Kastrumszeg Dinamika SE Körmend két versenyzővel képviseltette magát, Horváth Szabolcs állhatott a dobogóra. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára Facebook oldalán. Porpeci Krisztina azt írta, hogy a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségnek mindössze harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkednek. A fogászati munkacsoport állandó szakmai műhely lesz, ahol gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint a finanszírozásért és az egészségpolitikáért felelős szakemberek együtt készítik elő a szükséges változtatásokat. A munkába meghívták a fogászati alapellátás petíció képviselőit is. Holtan találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holtestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katonasírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a HM6 Történeti Intézet és Múzeum. Kütös László, a tárca parlamenti államtitkára vasárnap Facebook oldalán számolt be arról, hogy egy Ipolytölgyesnél feltárt tömegsírból előkerült egy magyar katona arany karikagyűrűje. Verseiben ez állt 1920-12-25 Krisztina. Az államtitkár hozzátette, a katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de talán most akad valaki, akinek ez a név és ez a dátum jelent valamit. 2020-ban Sűsáp határában 3, a második világháborúban hősi halált halt, magyar katona maradványait találták meg. Egyiküknél egy arany karikagyűrű került elő benne a felirattal, Esztike 1942. A levéltári adatok nem vezettek eredményre, ezért akkor is a nyilvánosság segítségét kérték, így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest. Jelentkezett a lánya is, aki csaknem 8 évtized után megkapta édesapja gyűrűit, a földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el.
0: Sporthírek.
1: A magyar női kosárlabda válogatott 82-73-ra legyőzte a koreai köztársaságot a berlini világbajnokság harmadik fordulójában. A magyarok ezzel csoport másodikként jutottak tovább, és a folytatásban negyeddöntőért lép pályára az aljelű négyes harmadik ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél több felé erős lesz, délután 31 fokos kánikula várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
3: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Összegezte augusztusi munkáját a katasztrófavédelem. Jótékonysági főzést rendeznek Körmenden. Ideiglenesen szünetel a ringató. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Összegezte augusztusi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak munkát a tűzoltóknak. Nyilatkozta Balogh Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófavédelem szóvívője a műszaki mentések közül egyet ki is emelt.
2: Augusztusban összesen 90 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, ezek mellett pedig 49 esetben tűzesethez kellett vonulni. Augusztus 21-én egy kicsit viharos napra ébredtünk, 11 alkalommal fakidőléshez riasztották a tűzoltó egységeket. Augusztus 26-án egy nem mindennapi esemény volt Páposzon, ahol a kápolna 20 méter magasban lógó keresztje meglazult és gyalogos forgalmat veszélyeztetett. A sárvári hivatásos tűzoltók a helyi önkéntes egységekkel együttműködésből magasból mentő tűzoltó gépjármű kosorából kéziszerszámokkal távolították el a kápolna tetejéről a meglazult keresztet.
1: Idén is jótékonysági főzést rendeznek a Rába Part Sport és Szabadidő Centrumban a Rumi Egymi fogyatékossággal élő gyerekeinek támogatására. A főző csapatok ma még leadhatják nevezéseiket, a rendezvényen összegyűlt adományokat az intézmény eszközbeszerzésére fordítják, Pogács Mónika tudósít.
3: A szervezők tájékoztatása szerint a főzésre legfeljebb 12 csapat jelentkezését tudják fogadni, csapatonként maximum 5 fővel. A résztvevőknek legalább 50 adag ételt kell elkészíteniük. Az alapanyagokról, fűszerekről, bográcsról, állványról és igény szerint a gázfelszerelésről a csapatoknak kell gondoskodniuk. A rendezvény lebonyolítását több támogató is segíti. Az Alteraba Kft. Biztosítja többek közt a tűzifát, a műanyagtányérokat és evőeszközöket, a kenyeret, a szalvétát, valamint a főzéshez szükséges vizet. A csákányi kenyér, a Walter tűzifa és a Viola illatszer szintén támogatja a kezdeményezést. A zenei hangulatról Johnny DJ gondoskodik. Az elkészült ételeket szeptember 12-én szombaton 10 órától kínálják majd. Egy tál étel ajánlott jótékonysági ára 500 forint, de a szervezők becsületkasszás rendszerben fogadják a felajánlásokat, így mindenki saját lehetőségei szerint járulhat hozzá a célhoz. Elvitelre csak saját dobozban vagy éthordóban lesz lehetőség. A főzőcsapatok szeptember 8-ig jelentkezhetnek a jankahege03@gmail.com e-mail címen a csapat nevének és létszámának megadásával. A szervezők a körmendieket és a segíteni szándékozókat is várják a rendezvényre, aminek célja, hogy közösségi összefogással járuljanak hozzá a Rumi kastélyban nevelkedő gyermekek mindennapjainak támogatásához.
1: Ideiglenesen szünetelnek a ringatófoglalkozások Körmenden, miután sérülés szenvedett Isler Móni foglalkozásvezető, közölte a szakember közösségi oldalán. Jelenleg gipszben van, a lába kórházi kezelésre szorul. Azt írta, egyelőre nem tudni, meddig kell szünetelniük. Bronzérmet szerzett a C4 500 méteres számban az országos bajnokságon Urin Dávid, Kockás Dávid, Macz Benedek és Szalai Benjamin összeállítású 4-es Szolnokon a felnőttek mezőnyében. A körmendi Bereki Bárkás egylet tagjaként vezette a hajóban, a kölcse is Szalai Benjamin. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Megtartották az Én is veled táncolok kezdeményezés első önkéntes felkészítő tréningjét. A pilot program egy budapesti kórházban indul, közölte az egészségügyi miniszter vasárnap Facebook oldalán. Bejegyzésében Hegedűs Zsolt a kórházi betegeket segítő laikus önkéntesek bevonására törekvő civil kezdeményezés lényegét úgy foglalta össze, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. Hegedűs Zsolt közölte, a pilot program egy budapesti kórházban indul, a céljuk az, hogy a tapasztalatokra építve később az ország minél több pontjára eljusson. 15 éves a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen vasárnap. A fiatalember kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, fűzte hozzá.
0: Sporthírek.
1: Karsai Gábor és az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese Mindis Tóth Lilianna nyerte a 41. Vizer Budapest félmaraton keretében vasárnap rendezett országos bajnokságot. Mindketten megvédték címüket, a mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeztek futók. A nagy indulói létszám miatt a Pázmány Péter sétányról indult eseményen a rajtolás folyamata is közel 50 percen keresztül zajlott.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél több felé erős lesz, délután 31 fokos kánikula várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.
1: Nem kell a pompa, a harsány ígéret.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója rád hangolva.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Nézem, hogy táncolsz és úgy bánt, látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád, pedig ez a város nagy.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Munkahelyeket hozhat Görmendre egy internetes felmérés. Új néven a Karácsonyi Meseház. Halálos baleset történt a 87-es főúton. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új befektető Körmendre csábítását segítheti a körmendmeló.hu-n még a hétvégéig elérhető munkaerőpiaci felmérés. A város korábban több céggel is tárgyalt, a megbeszéléseken azonban gyakran előkerült, hogy az adatok alapján Körmenden szinte nincs munkanélküli. A város vezetés szerint azonban ez nem mutatja meg azt a jelentős réteget, amely naponta más városba vagy Ausztriába jár dolgozni. Dr. Szabó Barna polgármester úgy gondolja, megfelelő lehetőség esetén sokan vállalnának munkát helyben is.
2: Általában tapasztalatom az volt, hogy ott rekedt meg a dolog, amikor megkérdezték, hogy mekkora a munkaerőkapacitása Körmendnek. A szóval el tudtam mondani, hogy nagyon nagy az ingázó réteg, Szombathely, Zalaegerszeg, Szent Gotthárd és Ausztria irányába, akiknek valós igény van arra, hogy ha helyi munkahely létesülne, akkor itthon maradnának. Ez számokkal se a KSH, se a munkahelyi központ részéről nem tudjuk bizonyítani. Gyakorlatilag ők láttak egy számot, hogy Körmenden a munkanélküliség aránya roppant alacsony, majdnem a nullával egyenlő, tehát nincs munkanélküli Körmenden. Ez nyilván egy befektetői kedvet kicsit ellankaszt.
1: A kérdőív eredményeivel a jelenleg nehezen mérhető munkaerőkapacitást szeretnék számokkal is alátámasztani. Dr. Szabó Barna szerint a most készülő elemzést a következő befektetői egyeztetéseken már használni fogják. Új néven Gyurján Landa a Karácsonyi Meseház néven készül az idei téli szezonra, csak egy doroszó népszerű karácsonyi látványossága, közölte a szervező Gyurján János közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint, bár még tart a nyár, a településen már gőzerővel dolgoznak a karácsonyi mesevilág kialakításán. Épül a mintegy 200 méter hosszú mesejárat, miközben a mintegy 3500 négyzetméteres területen is folyamatosan készülnek az új látványelemek. A cél továbbra is az, hogy a látogatók néhány órára kiszakadjanak a hétköznapokból, és gyerekek, illetve felnőttek egyaránt átélhessék a karácsonyvárás hangulatát. Halálos közúti baleset történt a 87-es főúton Szombathely és Gyöngyösfalú között, ahol egy teherautó és egy személykocsi ütközött össze, között a Vasi rendőrség. Az elsődleges információk szerint a balesetben a személyautó vezetője életét vesztette. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. A Kőszegi Járásbíróságon áll bíróság elé az a férfi, aki a vádirat szerint két hónap alatt 15 embert tévesztett meg internetes bútorhirdetésekkel, és több mint 3,5 millió forint kárt okozott nekik. A hirdetésekre az ország több pontjáról jelentkeztek érdeklődők, miután a vevőkkel megállapodott a vételárban, a vádlott a megadott számlájára utaltatta a pénzt, a bútorokat azonban nem küldte el. Egy bronzérmet szerzett a Kastrumszak Dinamika SE Körmend a hétvégi budapesti kickbox világkupán, amelyen 48 ország több mint 2000 versenyzője indult. A bokcsarnokban péntektől vasárnapig megrendezett 31. magyar kickbox világkupán a sportág mind a 7 szabályrendszerében zajlottak küzdelmek, a gyermekkorosztálytól a veteránokig. A Kastrumszak Dinamika SE Körmend két versenyzővel képviseltette magát, Horváth Szabolcs állhatott a dobogóra. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára Facebook oldalán. Porpeci Krisztina azt írta, hogy a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségnek mindössze harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkednek. A fogászati munkacsoport állandó szakmai műhely lesz, ahol gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint a finanszírozásért és az egészségpolitikáért felelős szakemberek együtt készítik elő a szükséges változtatásokat. A munkába meghívták a fogászati alapellátás petíció képviselőit is. Hogyan találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holttestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katonasírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a HM6 Történeti Intézet és Múzeum. Kürtös László, a tárca parlamenti államtitkára vasárnap Facebook oldalán számolt be arról, hogy egy Ipolytölgyesnél feltárt tömegsírból előkerült egy magyar katona arany karikagyűrűje. Belsejében ez állt 1920. 12-25 Krisztina. Az államtitkár hozzátette, a katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de talán most akad valaki, akinek ez a név és ez a dátum jelent valamit. 2020-ban Sűsáp határában 3, a második világháborúban hősi halált halt, magyar katona maradványait találták meg. Egyiküknél egy arany karikagyűrű került elő benne a felirattal, Esztike 1942. A levéltári adatok nem vezettek eredményre, ezért akkor is a nyilvánosság segítségét kérték, így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest. Jelentkezett a lánya is, aki csaknem 8 évtized után megkapta édesapja gyűrűit, a földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el.
0: Sporthírek.
1: A magyar női kosárlabda válogatott 82-73-ra legyőzte a koreai köztársaságot a berlini világbajnokság harmadik fordulójában. A magyarok ezzel csoport másodikként jutottak tovább, és a folytatásban negyeddöntőért lép pályára az aljelű 4-es harmadik ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél több felé erős lesz, délután 31 fokos kánikula várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

vonz az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok, csak ahogy a feneket tekerted letaglózott. Nem sűrűn tangózok, de miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most mellett egy vízszintes, mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros, és ha valaki hazavisz, nem bánok. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narrálom.

ki. Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod, de nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Összegezte augusztusi munkáját a katasztrófavédelem. Jótékonysági főzést rendeznek Körmenden. Ideiglenesen szünetel a ringató. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Összegezte augusztusi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak munkát a tűzoltóknak. Nyilatkozta Balog Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófavédelem szóvívője a műszaki mentések közül egyet ki is emelt.
2: Augusztusban összesen 90 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, ezek mellett pedig 49 esetben tűzesethez kellett vonulni. Augusztus 21-én egy kicsit viharos napra ébredtünk, 11 alkalommal fakidőléshez riasztották a tűzoltó egységeket. Augusztus 26-án egy nem mindennapi esemény volt Pápuszon, ahol a kápolna 20 méter magasban lógó keresztje meglazult és gyalogos forgalmat veszélyeztetett. A sárvári hivatásos tűzoltók a helyi önkéntes egységekkel együttműködésből magasból mentő tűzoltó gépjármű kosorából kéziszerszámokkal távolították el a kápolna tetejéről a meglazult keresztet.
1: Idén is jótékonysági főzést rendeznek a Rába Part Sport és Szabadidő Centrumban a Rumi Egymi fogyatékossággal élő gyerekeinek támogatására. A főző csapatok ma még leadhatják nevezéseiket, a rendezvényen összegyűlt adományokat az intézmény eszközbeszerzésére fordítják, Pogács Mónika tudósít.
3: A szervezők tájékoztatása szerint a főzésre legfeljebb 12 csapat jelentkezését tudják fogadni, csapatonként maximum 5 fővel. A résztvevőknek legalább 50 adag ételt kell elkészíteniük. Az alapanyagokról, fűszerekről, bográcsról, állványról és igény szerint a gázfelszerelésről a csapatoknak kell gondoskodniuk. A rendezvény lebonyolítását több támogató is segíti. Az Alteraba Kft. Biztosítja többek közt a tűzifát, a műanyagtányérokat és evőeszközöket, a kenyeret, a szalvétát, valamint a főzéshez szükséges vizet. A csákányi kenyér, a Walter tűzifa és a Viola illatszer szintén támogatja a kezdeményezést. A zenei hangulatról Johnny DJ gondoskodik. Az elkészült ételeket szeptember 12-én szombaton 10 órától kínálják majd. Egy tál étel ajánlott jótékonysági ára 500 forint, de a szervezők becsületkasszás rendszerben fogadják a felajánlásokat, így mindenki saját lehetőségei szerint járulhat hozzá a célhoz. Elvitelre csak saját dobozban vagy éthordóban lesz lehetőség. A főzőcsapatok szeptember 8-ig jelentkezhetnek a jankahege03@gmail.com e-mail címen a csapat nevének és létszámának megadásával. A szervezők a körmendieket és a segíteni szándékozókat is várják a rendezvényre, aminek célja, hogy közösségi összefogással járuljanak hozzá a Rumi kastélyban nevelkedő gyermekek mindennapjainak támogatásához.
1: Ideiglenesen szünetelnek a ringató foglalkozások Körmenden, miután sérülés szenvedett Isler Móni foglalkozás vezető, közölte a szakember közösségi oldalán. Jelenleg gipszben van, a lába kórházi kezelésre szorul. Azt írta, egyelőre nem tudni, meddig kell szünetelniük. Bronzérmet szerzett a C4 500 méteres számban az országos bajnokságon Urin Dávid, Kockás Dávid, Mac Benedek és Szalai Benjamin összeállítású négyes Szolnokon a felnőttek mezőnyében. A körmendi Bereki Bárkásegylet tagjaként evezett a hajóban, a köcse is Szalai Benjamin. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter hétfőn Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt állt, tette hozzá. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Megtartották az Én is veled táncolok kezdeményezés első önkéntes felkészítő tréningjét, a pilot program egy budapesti kórházban indul, közölte az egészségügyi miniszter vasárnap Facebook oldalán. Bejegyzésében Hegedűs Zsolt a kórházi betegeket segítő laikus önkéntesek bevonására törekvő civil kezdeményezés lényegét úgy foglalta össze, Vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. Hegedűs Zsolt közölte, a pilot program egy budapesti kórházban indul. A céljuk az, hogy a tapasztalatokra építve később az ország minél több pontjára eljusson. 15 éves a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen vasárnap. A fiatalember kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, fűzte hozzá.
0: Sporthírek.
1: Karsai Gábor és az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese Mindis Tóth Lilianna nyerte a 41. Vizer Budapest félmaraton keretében vasárnap rendezett országos bajnokságot. Mindketten megvédték címüket, a mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeztek futók. A nagy indulói létszám miatt a Pázmány Péter sétányról indult eseményen a rajtolás folyamata is közel 50 percen keresztül zajlott.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok-zivatarok formájában. A déli délkeleti szél több felé erős lesz, délután 31 fokos kánikula várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. 5 órában is.

Körmend FM. Körmend FM. A város rádiója. A város rádiója. I wanna know why I love you.

99.8 Rap hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Munkahelyeket hozhat Körmendre egy internetes felmérés. Új néven a Karácsonyi Meseház. Halálos baleset történt a 87-es főúton. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új befektetők Körmendre csábítását segítheti a körmendmeló.hu-n még a hétvégéig elérhető munkaerőpiaci felmérés. A város korábban több céggel is tárgyalt, a megbeszéléseken azonban gyakran előkerült, hogy az adatok alapján Körmenden szinte nincs munkanélküli. A város vezetés szerint azonban ez nem mutatja meg azt a jelentős réteget, amely naponta más városba vagy Ausztriába jár dolgozni. Dr. Szabó Barna polgármester úgy gondolja, megfelelő lehetőség esetén sokan vállalnának munkát helyben is.
2: Általában tapasztalatom az volt, hogy ott rekedt meg a dolog, amikor megkérdezték, hogy mekkora a munkaerőkapacitás a Körmendnek. A szóval tudtam mondani, hogy nagyon nagy az ingázó réteg, Szombathely, Zalaegerszeg, Szent Gotthárd és Ausztria irányába, akiknek valós igény van arra, hogy ha helyi munkahely létesülne, akkor itthon maradnának. Ez számokkal se a KSH, se a munkahelyi központ részéről nem tudjuk bizonyítani. Gyakorlatilag ők láttak egy számot, hogy Körmenden a munkanélküliség aránya roppant alacsony, majdnem a nullával egyenlő, tehát nincs munkanélküli Körmenden. Ez nyilván egy befektetői kedvet kicsit ellankaszt.
1: A kérdőív eredményeivel a jelenleg nehezen mérhető munkaerőkapacitást szeretnék számokkal is alátámasztani. Dr. Szabó Barna szerint a most készülő elemzést a következő befektetői egyeztetéseken már használni fogják. Új néven Gyurján Landa Karácsonyi Meseház néven készül az idei téli szezonra, csak egy doroszó népszerű karácsonyi látványossága, közölte a szervező Gyurján János közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint, bár még tart a nyár, a településen már gőzerővel dolgoznak a karácsonyi mesevilág kialakításán. Épül a mintegy 200 méter hosszú mesejárat, miközben a mintegy 3500 négyzetméteres területen is folyamatosan készülnek az új látványelemek. A cél továbbra is az, hogy a látogatók néhány órára kiszakadjanak a hétköznapokból, és gyerekek, illetve felnőttek egyaránt átélhessék a karácsonyvárás hangulatát. Halálos közúti baleset történt a 87-es főúton Szombathely és Gyöngyösfalú között, ahol egy teherautó és egy személykocsi ütközött össze, között a vasi rendőrség. Az elsődleges információk szerint a balesetben a személyautó vezetője életét vesztette. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. A Kőszegi Járásbíróságon áll bíróságeri az a férfi, aki a vádirat szerint két hónap alatt 15 embert tévesztett meg internetes bútorhirdetésekkel, és több mint 3,5 millió forint kárt okozott nekik. A hirdetésekre az ország több pontjáról jelentkeztek érdeklődők, miután a vevőkkel megállapodott a vételárban, a vádlott a megadott számlájára utaltatta a pénzt, a bútorokat azonban nem küldte el. Egy bronzérmet szerzett a Kastrumszeg Dinamika SL Körmend a hétvégi budapesti kickbox világkupán, amelyen 48 ország több mint 2000 versenyzője indult. A bokcsarnokban péntektől vasárnapig megrendezett 31. magyar kickbox világkupán a sportág mind a 7 szabályrendszerében zajlottak küzdelmek, a gyermekkorosztálytól a veteránokig. A Kastrumszeg Dinamika SL Körmend két versenyzővel képviseltette magát, Horváth Szabolcs állhatott a dobogóra. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára Facebook oldalán. Borbeci Krisztina azt írta, hogy a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségnek mindössze harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkednek. A fogászati munkacsoport állandó szakmai műhely lesz, ahol gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint a finanszírozásért és az egészségpolitikáért felelős szakemberek együtt készítik elő a szükséges változtatásokat. A munkába meghívták a fogászati alapellátás petíció képviselőit is. Holtan találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holtestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katonasírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a HM6 Történeti Intézet és Múzeum. Kütös László, a tárca parlamenti államtitkára vasárnap Facebook oldalán számolt be arról, hogy egy Ipolytölgyesnél feltárt tömegsírból előkerült egy magyar katona arany karikagyűrűje. Verseiben ez állt 1920-12-25 Krisztina. Az államtitkár hozzátette, a katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de talán most akad valaki, akinek ez a név és ez a dátum jelent valamit. 2020-ban Sűsáp határában 3, a második világháborúban hősi halált halt, magyar katona maradványait találták meg. Egyiküknél egy arany karikagyűrű került előben a felirattal, Esztike 1942. A levéltári adatok nem vezettek eredményre, ezért akkor is a nyilvánosság segítségét kérték, így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest. Jelentkezett a lánya is, aki csaknem 8 évtized után megkapta édesapja gyűrűit, a földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el.
0: Sporthírek.
1: A magyar női kosárlabda válogatott 82-73-ra legyőzte a koreai köztársaságot a berlini világbajnokság harmadik fordulójában. A magyarok ezzel csoport másodikként jutottak tovább, és a folytatásban negyeddöntőért lép pályára az aljelű négyes harmadik ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél több felé erős lesz, délután 31 fokos kánikula várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Összegezte augusztusi munkáját a katasztrófavédelem. Jótékonysági főzést rendeznek Körmenden. Ideiglenesen szünetel a ringató. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Összegezte augusztusi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak munkát a tűzoltóknak, nyilatkozta Balog Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvívője a műszaki mentések közül egyet ki is emelt.
2: Augusztusban összesen 90 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, ezek mellett pedig 49 esetben tűzesethez kellett vonulni. Augusztus 21-én egy kicsit viharos napra ébredtünk, 11 alkalommal fakidőléshez riasztották a tűzoltó egységeket. Augusztus 26-án egy nem mindennapi esemény volt Páposzon, ahol a kápolna 20 méter magasban lógó keresztje meglazult és gyalogos forgalmat veszélyeztetett. A sárvári hivatásos tűzoltók a helyi önkéntes egységekkel együttműködésből magasból mentő tűzoltó gépjármű kosorából kéziszerszámokkal távolították el a kápolna tetejéről a meglazult keresztet.
1: Idén is jótékonysági főzést rendeznek a Rába Part Sport és Szabadidő Centrumban a Rumi Egymi fogyatékossággal élő gyerekeinek támogatására. A főző csapatok ma még leadhatják nevezéseiket, a rendezvényen összegyűlt adományokat az intézmény eszközbeszerzésére fordítják, Pogács Mónika tudósít.
3: A szervezők tájékoztatása szerint a főzésre legfeljebb 12 csapat jelentkezését tudják fogadni, csapatonként maximum 5 fővel. A résztvevőknek legalább 50 adag ételt kell elkészíteniük. Az alapanyagokról, fűszerekről, bográcsról, állványról és igény szerint a gázfelszerelésről a csapatoknak kell gondoskodniuk. A rendezvény lebonyolítását több támogató is segíti. Az Alteraba Kft. Biztosítja többek közt a tűzifát, a műanyagtányérokat és evőeszközöket, a kenyeret, a szalvétát, valamint a főzéshez szükséges vizet. A csákányi kenyér, a Walter tűzifa és a Viola illatszer szintén támogatja a kezdeményezést. A zenei hangulatról Johnny DJ gondoskodik. Az elkészült ételeket szeptember 12-én szombaton 10 órától kínálják majd. Egy tál étel ajánlott jótékonysági ára 500 forint, de a szervezők becsületkasszás rendszerben fogadják a felajánlásokat, így mindenki saját lehetőségei szerint járulhat hozzá a célhoz. Elvitelre csak saját dobozban vagy éthordóban lesz lehetőség. A főzőcsapatok szeptember 8-ig jelentkezhetnek a janka.hege03@gmail.com e-mail címen a csapat nevének és létszámának megadásával. A szervezők a körmendieket és a segíteni szándékozókat is várják a rendezvényre, aminek célja, hogy közösségi összefogással járuljanak hozzá a Rumi kastélyban nevelkedő gyermekek mindennapjainak támogatásához.
1: Ideiglenesen szünetelnek a ringató foglalkozások Körmenden, miután sérülés szenvedett Isler Móni foglalkozás vezető, közölte a szakember közösségi oldalán. Jelenleg gipszben van, a lába kórházi kezelésre szorul. Azt írta, egyelőre nem tudni, meddig kell szünetelniük. Bronzérmet szerzett a C4 500 méteres számban az országos bajnokságon Urin Dávid, Kockás Dávid, Mac Benedek és Szalai Benjamin összeállítású négyes Szolnokon a felnőttek mezőnyében. A körmendi Bereki Bárkásegylet tagjaként evezett a hajóban, a köcse is Szalai Benjamin. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter hétfőn Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt állt, tette hozzá. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Megtartották az Én is veled táncolok kezdeményezés első önkéntes felkészítő tréningjét. A pilot program egy budapesti kórházban indul, közölte az egészségügyi miniszter vasárnap Facebook oldalán. Bejegyzésében Hegedűs Zsolt a kórházi betegeket segítő laikus önkéntesek bevonására törekvő civil kezdeményezés lényegét úgy foglalta össze, Vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. Hegedűs Zsolt közölte, a pilot program egy budapesti kórházban indul. A céljuk az, hogy a tapasztalatokra építve később az ország minél több pontjára eljusson. 15 éves a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen vasárnap. A fiatalember kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, fűzte hozzá.
0: Sporthírek.
1: Karsai Gábor és az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese, mindis Tóth Lili Anna nyerte a 41. Vízer Budapest félmaraton keretében vasárnap rendezett országos bajnokságot. Mindketten megvédték címüket, a mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeztek futók. A nagy indulói létszám miatt a Pázmány Péter sétányról indult eseményen a rajtolás folyamata is közel 50 percen keresztül zajlott.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél több felé erős lesz, délután 31 fokos kánikula várható.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
3: Szeptember 19-én és 20-án rendezik meg Dél-Vast is érintően a nyitott porták napját a Dunántúlon. A héten és a jövő héten több műsorunk is foglalkozik majd az őszköszöntő rendezvénnyel, amit érdemes a családoknak, baráti társaságoknak felkeresniük. Mi szeretnénk Önöket teljes körűen informálni a lehetőségekről, legyen az étel vagy bor, kóstoló, portabejárás, állatsimogató, vagy sok-sok minden más is. Ma egy június végi szombat délutáni körsétára invitálom Önöket. A vasári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Grável kerékpáros nagy túrának, amelynek a során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. De a szervezők már a jövőre is gondoltak, a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira invitált a 6 dunántúli turisztikai kistérség a vendégeket. A mai műsorban megszólaltatjuk Zsédenyi Tímeát, a Pannonhelyi Termékklaszter szervezőjét, a nyitott portanapok felelősét is, valamint a 6 turisztikai kistérség képviselőjét. Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván Önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a háttér.

0: szeptember 19-én és 20-án rendezik meg Délvast is érintően a nyitott porták napját a Dunántúlon. Ma egy június végi szombat délutáni körsétára invitálom Önöket. A Vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Grável kerékpáros nagy túrának, amelynek a során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. De a szervezők már a jövőre is gondoltak, a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira invitált a 6 dunántúli turisztikai kistérség a vendégeket. A mai műsorban megszólaltatjuk Zsédenyi Tímeát, a Pannonhelyi Termékklaszter szervezőjét, a nyitott portanapok felelősét is, valamint a 6 turisztikai kistérség képviselőjét. De akkor induljon is a hangulatos séta, Zsédenyi Tímea lesz az első interjú alanyom.
1: Zsédenyi Tímea vagyok, a Nyitott Portanapok egyik térségi szervezője, illetve az országos szakmai partnerségi körben is részt veszünk, mint Pannonhelyi Termékklaszter, és a mai nap folyamán a kaland túrásokat várjuk sok szeretettel, akik a Horizont kerékpárút túrán részt vesznek, és itt a vasvári megállóba egy kicsit megpihennek és feltöltődnek. Ezt a nagy túraútvonalat összekötöttük a Nyitott Portanapok népszerűsítésével, így a Nyugat-Magyarországon található térségeket hívtuk meg, és azok közül hatan részt is vesztek a mai napon, és megmutatják azt, hogy a térségükben milyen porták várják a szeptemberi alkalomra a látogatókat, hoztak kóstolókat, finomságokat, prospektusokat, amik mind-mind azt célozzák, hogy a kerékpárosok majd ősszel is elinduljanak, és meglátogassák a portáikat.
2: Akkor tulajdonképpen itt egy eszencia van, valamennyire ernyő szervezetként mindenki képviseli.
1: Így van, így van. Igyekeztünk mindenkit meghívni, de sajnos ez a hétvége, ez teli van ballagással és egyéb eseménnyel, úgyhogy vannak, akik nem tudták elfogadni a meghívásunkat, de hála Isten a 9 térségből 6 itt van, úgyhogy ennek örülünk.
2: A szép arány, de egyébként tényleg nagyon fordulatos, változatos, színes forgatag van itt minden szempontból. Ez egy nagy országos program induló rendezvény.
1: Így van, így van. Ugye a Maketusz, illetve a kalandtúrások szervezik, ha jól tudom, de megmondom őszintén, ebben annyira nem vagyok jó, és több megállóponttal várják ugye ezt a 5 napos kerékpáros programnak a részt, és mi vagyunk az első megállóid Vasváron, és hát igyekeztünk úgy a kerékpárosokat megszólítani, hogy itt egy kicsit meg tudjanak pihenni, egy kicsit fel tudjanak frissíteni, és ha már itt vannak, akkor kedvet adjunk nekik ahhoz, hogy ősszel is elinduljanak. Emellett megszólítottuk a vasváriakat is, úgyhogy családi programmal is készültünk, ugye itt van a nagy játszótér, illetve zenés programok, illetve különböző gasztroprogramokkal a vasvári családokat is várjuk.
2: Most csak tényleg dátumszerűen, aztán majd, hogyha eljön a nyitott porták napja, akkor úgyis majd bőven ebben is beszélünk erről, de mikor a tervezitek?
1: Itt Nyugat-Magyarországon a szeptember 19-20-a, a 26-27-e, illetve október első felében várják a nyitott porták a látogatókat. Úgyhogy ez a 3 hétvége, amikor körülbelül itt Nyugat-Magyarországon 150 porta fogja kinyitni a kapuját.

0: A vasári békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a hat dunántúli turisztikai kistérség. Itt szólítottam meg Németh Tamást is, az egyik vendéglátó kistérség, a Pannonia Kincse Líder Szervezet munkaszervezet vezetőjét.
1: Németh Tamás vagyok, a Pannonia Kincse Líder Egyesület munkaszervezet vezetője, egyben a Pannonia Kincse nyitott porták vezetője is.
2: Mit hoztak most erre a vasvári napra, tájékoztató napra?
1: Mind a 15 portánkat elhoztuk, nyilván nem személyesen, ebből most csak gyakorlatilag kettő van jelen személyesen, de minden 15 portának a termékét, szolgáltatását, élménykínálatot megpróbáljuk a mai nappal is bemutatni az érdeklődők számára.
2: Soroljuk ezeket az egyedi élményeket kínáló portákat, mi minden vonzhatja arra a tájegységre majd a kirándulókat.
1: A majdot most mondom, hogy szeptember 26 és 27 a következő ilyen időpont, és ami tudja vonzani, egy fergeteg traktortúra a Szőlőhegyen, egy finom bor, illetve egy grillkolbász kíséretében, kolbásztöltés, méhecskés túrák, kirándulások, bor, sajtmustrák, rétesnyújtás, gyakorlatilag a rétesnyújtás saját magunk megtölthetjük, megsütjük és elvihetjük, elfogyaszthatjuk a réteseket, mézes kalácsokat készíthetünk ütőfával, különböző gyerekprogramok vannak, bringatúrák, gyalogos túrák, lovas túrák és még sorolhatnak.
2: Fogalmazhatunk úgy, hogy ezek a porták, nyitott porták tulajdonképpen a Covid történés után piaci előnyhöz jutottak azáltal, hogy a turisták egyre jobb a ilyen kisebb helyeket keresünk.
1: Ezt maximálisan lehet tudom támasztani is, mert jó példa vagyunk, mert amikor Covid volt, akkor mentünk le az alany nyitott portákat meglátogatni, hisz az országban az volt gyakorlatilag a második ilyen hálózat, ami elkezdett működni. Gyakorlatilag a Covid idején vittünk mi is magunkkal pár termelőt, megnéztük, hogy ugyan már miért ezt a formáját választották az értékesítésnek, és gyakorlatilag rájöttünk arra, hogy ez egy fontos, teljesen más, mint egy hagyományos piaci jellegű értékesítés. Otthon, háznál, élményekkel, agroturisztikával egybefűzve, óriási egy hozzáértéket ad a térség agroturisztikai termékekhez is.
2: És hogy képzeljük el egyébként, aki még nem járt ilyen nyitott port a vendégségben, ide be kell jelentkezni, vagy be is lehet esni, fizetős vagy vendéglátós, mi a rendszer?
1: De először is keressék fel a Facebook oldalunkat, a Pannonia Kincse Líder Egyesület Facebook oldalát vagy honlapját, ahol minden portáról leírást találnak, illetve a porták kapcsán, a nyitott port napok kapcsán részletes programtervel is találkozhatunk. A programok jelentős része, majd hogy nem mindegyik teljesen ingyenes, bejelentkezni sem kell. Nyilván vannak olyan workshopok, egy rétesnyújtás, ami létszámkorláthoz kötött, ezekre be kell jelentkezni, és vannak ugyan minimális mértékben, de fizetős programok is, ezekre nyilván regisztrálni kell előre. De bárki gyakorlatilag úgymond beesik a portára, őt nem fogják elküldeni, hanem szívesen fogadják és vendégül látják azon a napon.
2: Zárásul minden egyes ilyen egységnek, területi egységnek van sajátos arca, van egy egységesség az országos nyitott porták között, de van mindenkinek saját egyedi arca. A Pannonia Kincse nyitott porta hálózatnak mi az?
1: Nekünk is van egyedi arcunk és van egyedi arculatunk, ezt nemrég újítottuk meg. Gyakorlatilag az új szóralapunk is már egy nyitott porta, egy nyitott kapu reklámozza, szimbolizálja a portákat, illetve ezen belül magát az egyesületet is. Úgy mindenki keresse a piros nyitott kaput, más téven a pipacs virágot.
2: Igen, tehát itt igen, nagyon gazdag kínálat van, mindjárt egy limonád és kis butélia.
1: Ez egy fekete berkenye limonád, és őt ráadásul a termelő az ország top 150 termelője közé tartozik. Van népi fafaragó mesterünk, savanyúsákészítőnk, mézesünk, kecskesajtosunk, házi mézek, házi szörpök, házi lekvárok, kivonatok, tintúrák, és nyilván a levendula sem véletlen, hisz Pannonhalma környéke a levenduláról híres, majdnem mindegyik termelőnknél levendula is található. De lehet kóstolni finom borokat, és a másik asztalon pedig az illatokat is lehet innen érezni, sül a grillkolbász, lehet finom házi sajtokat kóstolni.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: A vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szentgotthárdról indult Gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a hat dunántúli turisztikai kistérség. Borsné Kelemen Klára a Fertőtáj kistérségére invitált a termékeikkel, szórólapjaikkal a nyitott portanapokra az érkezőket.
2: Jó napot kívánok, Borsné Kelemen Klára, az Alpok Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesület nevében jelentem meg itt a mai napon ezen a nagyon szép programon. A térségben nagyon készülünk az idei évi nyitott porta programra, mely október 3-án kerül megrendezésre. Több kiegészítő helyszín is lesz, termelők is lesznek, mindenkit várunk szeretettel, hogy megismerjék, hogy mennyi sok szépséget rejt ez a térségünk.
3: Most itt egyfajta ilyen vizuális névjegy van, tényleg a sok mindenből biztos önuralom kellett, hogy valamennyit itt tényleg egy részt, színes részt hozzanak. Itt mi mindent kínálnak itt az érkezők?
2: Igen, pontosan nagyon színes a paletta, amit már most jelen vagyok, viszont ez még így a fele kb. A termelőknek. Amiket most így hoztam magammal, természetesen 14, tehát azt tudnék, hogy 14 port lesz majd a portanapunkon. Méz, zöld jólekvár, ami újdonság, és nagyon sokan kóstolták most a mai nap folyamán. Borászatunktól is tudtunk képviselni, valamint liofilizált gyümölcsöket is hoztam, úgyhogy kerámia termékeket, és ezeket mind megnézhetik, és csodálkozhatnak majd a nyitott portanapokon. Úgyhogy ezek, amikkel most itt szívesen megmutatom, hogy az itteni térségnek is a képviseletünket.
3: Azt gondolom, hogy az se véletlen, hogy itt erre a kerékpáros dzsemborira érkezett a tájegység képviseletében, mert nagyban építenek a kerékpáros turisták.
2: Igen, minden évben az egész évben két keréken programunkkal is próbáljuk csalogatni a sportolni vágyokat, a családokat és mindenkit, aki kikapcsolni vágyik a mi térségünkben. Eddig már két ilyen program lezajlott, mindenkit várunk még szeretettel, minden résztvevőt, még 4 alkalomra kerül sor, jelentkezni lehet a honlapunkon keresztül, úgyhogy nagyon sok változatos program is rejlik ebben az egész évben két keréken programban, oda is várunk mindenkit szeretettel.
3: Tulajdonképpen laikusként teszem fel a kérdést, de minthogyha a tapasztalatok ezt mutatnák, hogy mióta túl vagyunk a Covidon, azóta minthogyha sokkal nagyobb figyelmet kapnának ezek az élményturisztikai lehetőségek, a kisebb tájegységekben mutatkozása ellentétben az ilyen már szinte túllátogató turisztikai központokkal, tehát nagy jövő áll így a kistérségek előtt.
2: Igen, bízunk benne, nekünk elsősorban ez a legfontosabb feladatunk, hogy mi is nyitottak legyünk a térségbe, vágyokba, és aki kíváncsi, ami történik a térségünkben. Igen, egyértelmű, ugye hát a Covid ugye nagyon bezárta, ugye az embereket volt, nem volt meg az a mozgásterünk, és mi most elrépítünk, hogy minél nyitottabbak legyünk a mi térségünkben mindenki számára.
3: Nyitott port. Portákról beszélünk, aki még nem járt ilyen nyitott portaprogramon, nem járt nyitott portán, az úgy képzelje el, hogy jó, van majd egy ilyen tematikus program is, amit említettünk, de egyszerűen bekopoghat a portákra, vagy csak meghirdetett programokat néz.
2: Igen, tehát be tud kopogtatni a portákhoz, mindenkit várunk, ugye egy szórólap készült, amit szeretnénk a térségben is mindenki számára eljuttatni, ott majd akkor megismerhetik a nyitott portásokat, oda be lehet nyugodtan menni, és mindenkit nagyon szeretettel várnak, hogy őket is megismerhessék.
3: Érdekes, mert tulajdonképpen akik a nyitott portákat üzemeltetik, valamennyire ilyen előretolt helyőrségei az egyes ilyen turisztikai térségeknek, nem? Mert ha ők élményt okoznak az arra látogatóknak, akkor az egész térség nyerességet nyere.
2: Igen, mi is ezt szeretnénk elérni, úgyhogy ez a legfontosabb célunk ebben a nyitott portanapban, hogy ezt elérhessük, és hogy sok mindenkit megismernek tényleg, aki még nem ismer esetleg itt a nyitott portáinkat.
3: Még annyit zárásul, hogy történik a nyitott porták kiválasztása? Van valami minőségi kritérium rendszer, amin úgymond keresztül kell menniük, és valami minőséget biztosítaniuk kell? Hogy?
2: Igen, ugye jelentkezési lapot kellett kitöltenünk, ott természetesen voltak ugye olyan feltételek, amiket ugye a nyitott portáknak biztosítani szükséges, de legfontosabb az volt, hogy mi megismertük magákat a termelőket, akik nagyon barátságosan és örömmel fogadták a mi felkeresésünket. Egyeztettünk velük, és úgy igazából ezeket a jelentkezési lapokat kitöltve juttattuk el ugye a porta jelentkezéseket. Ugye lesz majd nekik egy workshop, egy felkészítő workshop a jövő hét folyamán, amin nagyon sokan részt vesznek tényleg a mi térségünkből is. Egyrészt ez a legfontosabb cél, hogy ott mindent megtudhassunk, hogy ez nagyon jól sikerüljön október 3-án.
3: Mindegyik nyitott porta tájegységről, vagy nem tudom, jól használom ezt a szót, megkérdezem tényleg a legvégén, hogy van egyfajta egységesség is, hálózat ebben, az is nagyon egymást erősítik, de minden tájegységnek van egyfajta saját arca. Az önökét hogy tudná jellemezni?
2: Hát a saját arcunk inkább azt mondom, nagyon, nagyon sokféle rétű, tehát hogy itt a termelőknek a sokszínűsége, és ez szerintem ezer hozzá a legjobban a nyitott portának, úgymond a sikeréhez. Ugye itt az őstermelőtől kezdve olyan zöldségektől gyümölcsök, tehát tényleg nagyon, nagyon sok rétű, úgyhogy ebben próbálunk mi is kiteljesedni.

0: Temesvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a hat dunántúli turisztikai kistérség. Szőke Tünde a Vasi hegy hátrába mentett turisztikai egyesület képviseletében invitálta az érkezőket a térségben szeptemberben megnyitandó nyitott porták napra.
1: Szőke Tündének hívnak?
2: Fogás Mónika.
1: És a Vasi hegy hátrába mentett turisztikai referense vagyok, egyébként pedig a nyitott portanapoknak az egyik térségi szervezője.
3: A mai nap az úgy érzem, hogy egy nagy lehetőség, mert szinte az egész ország itt van biciklis szempontból, gráveles biciklis szempontból, úgyhogy ennél jobb alkalmat bemutatkozásra.
1: Ez így van, rendkívül sokan jöttek, hála Istennek, és érdeklődőek is a programok iránt.
3: A Vasihegy hát mi mindent tud kínálni?
1: Szeptemberben lesz ugye maga a nyitott portanapok, és több portánk is van, akiket szeretettel mutatunk be. Van portánk Csipkereken, Vashosszúfaluban, Oszkóban, Olaszfán, Hegyhát-Szentpéteren, Pető Mihályfán, Gelsekaráton, Nádasdon, Hegyhát-Hodászon, illetve Vaspőrön. Ezek a településeken egy-egy helyi termelő jelenik meg, vagy egy kiegészítő helyszínként több termelő is megjelenhet. Vannak mézesek, gyümölcsösök, rekvárt készítenek, befőtteket készítenek, savanyúságokat készítenek. Vannak füstött húsárus és sajtos kollégák a csapatban. Vannak még másik településen szintén szörpökkel, illetve lekvárokkal készülő nyitott porták.
3: Nyitott portákról beszélünk, akkor ez egyrészt azt jelenti, hogy lehet ezeket a helyi termékeket megvásárolni, meg körül lehet nézni, hogy készülnek.
1: Meg lehet vásárolni, és körül is lehet nézni. Az elsődleges szempont az az, hogy a helyi termelő megmutassa azt, amit egyébként máskor nem láthatunk, hogy a portáján hogyan folyik a munka, hogyan készülnek el a finomabbnál finomabb ételek, vagy akár kézműves termékek.
3: Jönnek érdeklődők ide a biciklisek közül, látom, vannak szórólapok kiadva.
1: Vannak helyzetten nekik szóló szórólapok is. Hát nagyobb számban inkább a helyiek, akik megjelentek az érdeklődők között.
3: Tehát akkor még egyszer esetleg ismételjük el, hogy mikor lesz majd a tulajdonképpen, amiért itt promotálják a nyitott portaságot, hogy mikor lesz majd össze.
1: 2026. szeptember 19-20-án várjuk az említett településeken a helyben élőeket, illetve a messzebbről érkező vendégeket.

0: A vasvári békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a hat dunántúli turisztikai kistérség. Hardi Gellért és felesége Hardiné Horváth Adrien a mikrofonnál, ők a Bazalt vidék tájegység nyitott porta napjait képviselték a vasvári megállónál. De mint hallják, a következő percekben programajánlónál sokkal több következik. Egy elkötelezett fiatal, kétgyermekes házaspár, gazdacsalád beszél az élelmiszerek egészséges előállítása és a föld iránti elköteleződésükről, szeretetükről. Számomra nagyon szívmelengető volt az, amit tőlük, róluk hallottam.
1: Én Hardi Gellért vagyok, és a feleségem Hardiné Horváth Adrien. Mi Karakószörcsökről érkeztünk. Mi a Bazalt vidék nyitott porta napok tájegységét képviseljük. Az a Somlóhegy, Sághegy és a Kissomlyónak a társulását jelenti. Nekünk saját gazdaságunk van, növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és húsfeldolgozással foglalkozunk. És azért jöttünk ide, hogy minél több emberre tudjuk megismertetni a termékeinket, kóstolót hoztunk, és szeretnénk az embereket minél inkább közelbe hozni és megismerni őket.
0: Most ízelítőt adnak ebből a nyitott portaságból, de majd ősszel lesz egy konkrét, amikor országosan az önök térségében ez mikor lesz konkrét?
1: Szeptember 19-én és 20-án lesznek a környékünkön nyitva a porták. A mi portánk az konkrétan 19-én szombaton lesz megtekinthető. Az állatainkat meg lehet nézni, a gépeket, amivel a földeket műveljük és a takarmányt előállítjuk, azt megnézhetik az odalátogatók, hogy mit esznek az állatok. Ez fontos kihangsúlyozni, hogy nálunk csak saját termesztésű és hazai takarmányt esznek. Ezért tudjuk garantálni azt, hogy a hús minőség is olyan, amilyet elvárhatnak, amilyen a régi ízeket kedvelők szeretnének, és a termékeinket is ennek szellemébe készítjük, hogy olyan termékeket állítunk elő, amiket régen is szoktak.
0: A porta házi asszonyának mi a feladat, a felelőssége ebben a nagy rendszerben?
2: Hát igyekszem összefogni ezt az egész rendszert, illetve hát a feladatom jobban a bolt működtetése. Van egy termelői kisboltunk, amelyet működtetünk ott a családi házunknál, ahol várjuk a szeretettel a vásárlókat, és a nyitott portanapon is nyitva leszünk, úgyhogy szeretettel oda is várjuk a vásárlókat, az érdeklődőket, úgyhogy jobbára nekem ez a feladatom.
0: Egyébként ez a kis házi boltocska, ez mi mindent kínál, egy ilyen virtuális polc nézegetőt csináljon?
2: Minden héten friss tőkehússal tudunk szolgálni, sertéshús és marahússal is foglalkozunk, illetve füstölt árukkal, kolbászfélék, szalonnafélék, most már feldolgozott egyéb termékeink is vannak, mint a parasztmájas, a turista szalámi, amiket saját húsainkból készítünk el, nem tartalmaznak semmiféle adalékanyagot, úgyhogy ajánlani tudom mindenkinek.
0: Igen, egyébként el szoktam azon gondolkodni, és úgy örülök, amikor ilyen emberekkel találkozom, akik a tradíciót képviselik az élelmiszer előállításban is, hogy egyszerűen a 21. század embere, főleg a fiatalok, nem is tudják, hogy hol kezdődik úgymond az íz. Hozzászoknak a multi kínálta ízekhez, vagy ízfokozókhoz, és közben az ízek egész máshol kezdődnek.
2: Hát sajnos igen, próbáljuk ösztönözni az embereket arra, hogy ne a boltban vásárolják meg a hústermékeket, hanem a termelőktől, mert ők állítanak elő olyan késztermékeket, amik valódi ízeket kínálnak, és nem az ízfokozó adja az ízeket, hanem a hús és a fűszerek az, ami azzá teszi azt a terméket, és ezeket vásárolják, mert sokkal egészségesebbek, és a tartósítószer is, ami hiányzik ugye ezekből a házi dolgokból. Ezeket sem tartalmazzák a mi termékeink.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: A vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szentgotthárdról indult Gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a hat dunántúli turisztikai kistérség. A Tájkapocs Alapítvány Sümegtől a Bakonyaljáig tájegységet, nyitott porta programokat képviselő Kisné Wittmann Bernadett következik, majd a körsétám lassan zárul. Nagy Krisztina szervezővel teszünk pontot közösen a Békeházi körsétára.
2: Kisné Wittmann Bernadett vagyok, és a Tájkapocs Alapítvány Sümegtől a Bakonyaljáig térségét képviselem.
3: Mit tudunk elmondani erről a térségről? Nyitott porta szempontjából mi mindenki
2: A Nyitott Porta Napok országos rendezvényén a mi portáink, a Sümegtől a Bakonyaljáig térség, szeptember 19-én, illetve 20-án lesznek nyitva a portáink. Településeket megemlítem, Olaszfalu, Városlőd, Szentbékálla, Nemeshany, Kékkút, Káptalantóti, Sümeg, Nagyvázsony, Pula, ezek a települések várják. Termelők, illetve kiegészítő helyszínek várják nagy szeretettel a portájukra érkező vendégeket. Ez egy különleges nap, mert a termelőink egész évben ugye a termeléssel, a gazdasággal vannak elfoglalva, és ezen a hétvégén nagy szeretettel kinyitják kapuikat, és szívesen megmutatják a tevékenységüket az érdeklődőknek.
3: Néhány terméket sorolnánk, hogy mi mindent talál majd ott az arra kiránduló, meg most is, amivel jöttek.
2: Nagyon színes programokkal várják a termelők a vendégeket, élményprogramokkal, tehát állatsimogatóval, kreatív kézműves foglalkozásokkal, tematikus workshopokkal, lovasprogramokkal, interaktív foglalkozásokkal, de lesz helyi termékek különleges kóstolója vására, borkóstoló, komoly zenei koncertek, élménytúrák kicsiknek és nagyoknak. Mi ebből hoztunk egy kis szűk keresztmetszetet. Mandulástól hoztunk finom, frissen tört mandulát, finom szörpöket, lekvárokat hoztunk, levendula zselét, levendula vizet, illetve illóolajokat, szörpöket, gyönyörű kézműves termékeket a nagyvázsonyi Piktorella alkotó műhely munkáiból, sőt még levendula kalácsot is tudunk kóstoltatni.
3: Bővülhet, van rá kíváncsiság a vendégek.
2: Igen, abszolút van. Nagyon népszerűek, tavaly évben is nagyon népszerű volt a rendezvény, úgyhogy több termelő döntött úgy, hogy idén is nagy örömmel megszervezi, illetve újabb termelők is csatlakoztak, és reméljük, hogy ők is nagyon sikeresek lesznek.
3: Nagy Kriszta szervezővel már csináltunk a hallgatóknak kedvet a mai rendezvényhez, amin most itt vagyok, sorba készítem az interjúkat. Invitáltuk a hallgatókat erre a közösségi napra ide a Békeházba, most itt is vagyunk ezen a rendezvényen. A tervek szerint haladnak a dolgok?
4: Én azt gondolom, hogy igen, a kerékpárosoknak mondjuk a fele megérkezett már, hiszen ugye ők Szentgotthárdról indultak el, és egy hosszú úton, kanyargós úton jutottak el ide, hiszen ez egy kalantúra, tehát tereputakon és nem az aszfaltos úton jutottak el ide a Békeházba. Sok-sok nyitott portát találhatunk a Kisalföldről, a Kiscsőszi nyitott portákat, a Vasihegyhát nyitott portáit, úgyhogy tudnak termékeket, helyi termékeket kóstolni, valamint Rigler Robert készült különböző pizzákkal, kétféle pizzákkal itt a bicikliseknek, és hát egy food truckes is van az udvaron, illetve egy latin zenész duó muzsikál most éppen, úgyhogy a biciklisek, én azt látom, hogy jól érzik magukat, és vásárolnak, és étkeznek, és pihennek, mert hogy ugye ezért érkeztek ide hozzánk, és azt gondolom, hogy talán jól is érzik magukat, ahogy én látom.
3: És ráadásul tényleg, ahogy beszéltünk is előzetesben róla, ez egy összetett nap, mert a kemping is ma nyitott meg, és lesz, aki ott száll.
4: Így van, tehát a biciklisek közül lesznek páran, akik ott alszanak, és számukra a Szentkút fürdőben is biztosítunk egy kis kellemes pihenési, fürdőzéses lehetőséget este 9 óráig, valamint nem csak a bicikliseket vártuk erre a napra, hanem bárkit, hiszen a város lakók is érkezhettek, arcfestéssel vártuk a gyerekeket, meg logikai játékokkal, illetve egy élmény labirintus. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bárki megtalálhatja a számára a kedves elfoglaltságot, a Békeházban pedig éppen most zajlik a gerinctorna, valamint jóga foglalkozás lesz majd 6 órától Takács Judittal, nem csak bicikliseknek, hanem azoknak, akik szeretnének egy kicsit mozogni.

0: Továbbra is egy Nyugat-Dunántúlt, Dél-Vast is érintő programra hívjuk fel a figyelmet. Az egész régió, így Dél-Vas is bebarangolható majd a nyitott porták napján, szeptember 19-én és 20-án. A Rába köz is várja a Dél-Vasból érkezőket. Vörös Bernadett turisztikai referens beszél erről. Vörös Bernadettel beszéltünk meg egy beszélgetést, interjút, egy rövid interjút, amiben szeretnénk már jó előre felhívni a hallgatók figyelmét a nyitott porta napokra, mégpedig a Rába köz is illeti majd ez a program. Nálatok mikor lesz ez a program?
1: Nálunk szeptember 26-27-én.
0: Rába közről beszélünk, az a szlogenetek, hogy irány a Rába köz. Milyen helyi termelők, gazdaságok várják majd a látogatókat?
1: Méhészetek várják a látogatókat. Van egy nagyon érdekes kiwi farmunk, ahol 3000 négyzetméteren terem a kiwi most már évek óta. 7 mázsát terem minden évben, tehát ezt meg lehet nézni. Ugyan még szüret nem lesz, mert az október tájékán van, de már elég jól az érett terméseket láthatjuk. Nyitva lesz egy alpaka farm, ami megint nagyon érdekes, egy szövődével együtt. Nyitva lesz biokertészet, virágkertészet, gyógynövényes kert, ahol lekvárokat lehet kóstolni, szörpöket lehet kóstolni, különféle kozmetikumokat lehet kipróbálni. Tehát elég sokrétű lesz.
0: Ha Rába közről beszélünk, akkor például milyen településekre gondoljunk most itt a felsoroltakkal együtt, vagy azon kívül is?
1: Legfőképpen úgy tudom mondani, hogy Csorna és környéke, tehát mint például Rába Tamási, Jobaháza, Bogyoszló, Borád, Csorna, tehát ezek a települések fognak majd jól egy kupacba részt venni a irány a Rába köz, vagyis a nyitott porta programjain. Közel, tehát megközelíthetőek akár gyalog, akár kerékpárral, tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek, úgyhogy szuper jó helyszínek.
0: Ezekre ajánlatos előzetesen bejelentkezni, vagy ezen a napon elindul az ember, és nyitva lesznek a porták automatikusan?
1: Hát vannak olyan programok, amikre célszerű regisztrálni, mert vannak különféle workshopok, amikre hát mindenféleképpen célszerű, mert limitált a befogadó képesség, de egyébként bármelyik helyszínre csak úgy elindul az ember, biztos, hogy talál érdekes programot.
0: Mindegyik térségből, akik részt vettek a Békeház udvarán is egy kicsit bemutatkozásban, beszéltünk arról, hogy minden térségnek van egy sajátos arculata, szóval van egy általános, mindenkire jellemző, de mindegyik térségnek van egy sajátos kinézete is, vagy vonzereje. A Rába köznek mi nevezhető a legfőbb vonzerejének, amitől különbözik a másikaktól?
1: Én azt gondolom, amiben egyedi a Rába köz, de tényleg országos szinten, az a mozaikos táj. A Rába közt úgy kell elképzelni, hogy a mezőgazdasági területek többsége az ilyen kis parcellás rendszerben működik, ami azt jelenti, hogy 10-20 hektárnál nagyobb területek nincsenek, mert hogy erdősávok és kis erek, kis patakok vagy kis vízelvezető árkok választják el egymástól, tehát a horizont az elég nem tárul ki olyan nagyon, viszont egészen biztos, hogy egy pár méteren belül erdőt látunk, szarvast látunk, üzet látunk, tehát egy felülről nézve egy abszolút sok tábla a Rába köz.
0: Kerékpárutak vagy biztonságosan biciklizhető utakkal hogy áll a Rába köz?
1: Kerékpárútból sok nincsen, de a főbb, tehát a nagyobb forgalmasabb helyeket kötik össze szerencsére. Ellentétben sok-sok kis forgalmi útunk van. Tehát bátran tényleg gyerekekkel is lehet kerékpározni. Van olyan település, amely között tényleg csak néhány autó jár egész nap, illetve közel vannak a települések egymáshoz, így tényleg bátran kerékpározhatók.
2: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
0: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
2: Minden fontos, ami a háttérben történik. A kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Munkahelyeket hozhat Görmendre egy internetes felmérés. Új néven a Karácsonyi Meseház. Halálos baleset történt a 87-es főúton. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új befektetők Görmendre csábítását segítheti a görmendmeló.hu-n még a hétvégéig elérhető munkaerőpiaci felmérés. A város korábban több céggel is tárgyalt, a megbeszéléseken azonban gyakran előkerült, hogy az adatok alapján Görmenden szinte nincs munkanélküli. A város vezetés szerint azonban ez nem mutatja meg azt a jelentős réteget, amely naponta más városba vagy Ausztriába jár dolgozni. Dr. Szabó Barna polgármester úgy gondolja, megfelelő lehetőség esetén sokan vállalnának munkát helyben is.
2: Általában tapasztalatom az volt, hogy ott rekedt meg a dolog, amikor megkérdezték, hogy mekkora a munkaerőkapacitás a Görmendnek. A szóba el tudtam mondani, hogy nagyon nagy az ingázó réteg, Szombathely, Zalaegerszeg, Szent Gotthárd és Ausztria irányába, akiknek valós igény van arra, hogy ha helyi munkahely létesülne, akkor itthon maradnának. Ez számokkal se a KSH, se a munkahelyi központ részéről nem tudjuk bizonyítani. Gyakorlatilag ők láttak egy számot, hogy Görmenden a munkanélküliség ráta roppant alacsony, majdnem a nullával egyenlő, tehát nincs munkanélküli Görmenden. Ez nyilván egy befektetői kedvet kicsit ellankaszt.
1: A kérdőív eredményeivel a jelenleg nehezen mérhető munkaerőkapacitást szeretnék számokkal is alátámasztani. Dr. Szabó Barna szerint a most készülő elemzést a következő befektetői egyeztetéseken már használni fogják. Új néven Gyurján Landa Karácsonyi Meseház néven készül az idei téli szezonra, csak egy noroszó népszerű karácsonyi látványossága, közölte a szervező Gyurján János közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint, bár még tart a nyár, a településen már gőzerővel dolgoznak a karácsonyi mesevilág kialakításán. Épül a mintegy 200 méter hosszú mesejárat, miközben a mintegy 3500 négyzetméteres területen is folyamatosan készülnek az új látványelemek. A cél továbbra is az, hogy a látogatók néhány órára kiszakadjanak a hétköznapokból, és gyerekek, illetve felnőttek egyaránt átélhessék a karácsonyvárás hangulatát. Halálos közúti baleset történt a 87-es főúton Szombathely és Gyöngyösfalú között, ahol egy teherautó és egy személykocsi ütközött össze, között a vasi rendőrség. Az elsődleges információk szerint a balesetben a személyautó vezetője életét vesztette. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. A Kőszegi Járásbíróságon áll bíróság elé az a férfi, aki a vádirat szerint két hónap alatt 15 embert tévesztett meg internetes bútorhirdetésekkel, és több mint 3,5 millió forint kárt okozott nekik. A hirdetésekre az ország több pontjáról jelentkeztek érdeklődők, miután a vevőkkel megállapodott a vételárban, a vádlott a megadott számlájára utaltatta a pénzt, a bútorokat azonban nem küldte el. Egy bronzérmet szerzett a Kastrumszeg Dinamika SE Görmend a hétvégi budapesti kickbox világkupán, amelyen 48 ország több mint 2000 versenyzője indult. A bokcsarnokban péntektől vasárnapig megrendezett 31. magyar kickbox világkupán a sportág mind a 7 szabályrendszerében zajlottak küzdelmek, a gyermekkorosztálytól a veteránokig. A Kastrumszeg Dinamika SE Görmend két versenyzővel képviseltette magát, Horváth Szabolcs állhatott a dobogóra. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára Facebook oldalán. Borbeci Krisztina azt írta, hogy a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségnek mindössze harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkednek. A fogászati munkacsoport állandó szakmai műhely lesz, ahol gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint a finanszírozásért és az egészségpolitikáért felelős szakemberek együtt készítik elő a szükséges változtatásokat. A munkába meghívták a fogászati alapellátás petíció képviselőit is. Hogy találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holttestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katona sírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a HM6 Történeti Intézet és Múzeum. Kürtös László, a tárca parlamenti államtitkára vasárnap Facebook oldalán számolt be arról, hogy egy Ipolytölgyesnél feltárt tömegsírból előkerült egy magyar katona arany karikagyűrűje. Meseiben ez állt 1920, 12. 25 Krisztina. Az államtitkár hozzátette, a katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de talán most akad valaki, akinek ez a név és ez a dátum jelent valamit. 2020-ban Sűsáp határában 3, a második világháborúban hősi halált halt, magyar katona maradványait találták meg. Egyiküknél egy arany karikagyűrű került előben a felirattal, Esztike 1942. A levéltári adatok nem vezettek eredményre, ezért akkor is a nyilvánosság segítségét kérték, így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest. Jelentkezett a lánya is, aki csaknem 8 évtized után megkapta édesapja gyűrűit, a földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el.
0: Sporthírek.
1: A magyar női kosárlabda válogatott 82-73-ra legyőzte a koreai köztársaságot a berlini világbajnokság harmadik fordulójában. A magyarok ezzel csoport másodikként jutottak tovább, és a folytatásban negyeddöntőért lép pályára az aljelű 4-es harmadik ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél több felé erős lesz, délután 31 fokos kánikula várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: to forget me. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Összegezte augusztusi munkáját a katasztrófavédelem. Jótékonysági főzést rendeznek Körmenden. Ideiglenesen szünetel a ringató. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Összegezte augusztusi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak munkát a tűzoltóknak. Nyilatkozta Balogh Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvívője a műszaki mentések közül egyet ki is emelt.
2: Augusztusban összesen 90 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, ezek mellett pedig 49 esetben tűzesethez kellett vonulni. Augusztus 21-én egy kicsit viharos napra ébredtünk, 11 alkalommal fakidőléshez riasztották a tűzoltó egységeket. Augusztus 26-án egy nem mindennapi esemény volt Pápuszon, ahol a kápolna 20 méter magasban lógó keresztje meglazult és gyalogos forgalmat veszélyeztetett. A sárvári hivatásos tűzoltók a helyi önkéntes egységekkel együttműködésből magasból mentő tűzoltó gépjármű kosorából kéziszerszámokkal távolították el a kápolna tetejéről a meglazult keresztet.
1: Idén is jótékonysági főzést rendeznek a Rába Part Sport és Szabadidő Centrumban a Rumi Egymi fogyatékossággal élő gyerekeinek támogatására. A főző csapatok ma még leadhatják nevezéseiket, a rendezvényen összegyűlt adományokat az intézmény eszközbeszerzésére fordítják, Pogács Mónika tudósít.
3: A szervezők tájékoztatása szerint a főzésre legfeljebb 12 csapat jelentkezését tudják fogadni, csapatonként maximum 5 fővel. A résztvevőknek legalább 50 adag ételt kell elkészíteniük. Az alapanyagokról, fűszerekről, bográcsról, állványról és igény szerint a gázfelszerelésről a csapatoknak kell gondoskodniuk. A rendezvény lebonyolítását több támogató is segíti. Az Alteraba Kft. Biztosítja többek közt a tűzifát, a műanyagtányérokat és evőeszközöket, a kenyeret, a szalvétát, valamint a főzéshez szükséges vizet. A csákányi kenyér, a Walter tűzifa és a Viola illatszer szintén támogatja a kezdeményezést. A zenei hangulatról Johnny DJ gondoskodik. Az elkészült ételeket szeptember 12-én szombaton 10 órától kínálják majd. Egy tál étel ajánlott jótékonysági ára 500 forint, de a szervezők becsületkasszás rendszerben fogadják a felajánlásokat, így mindenki saját lehetőségei szerint járulhat hozzá a célhoz. Elvitelre csak saját dobozban vagy éthordóban lesz lehetőség. A főzőcsapatok szeptember 8-ig jelentkezhetnek a jankahege03@gmail.com e-mail címen a csapat nevének és létszámának megadásával. A szervezők a körmendieket és a segíteni szándékozókat is várják a rendezvényre, aminek célja, hogy közösségi összefogással járuljanak hozzá a Rumi kastélyban nevelkedő gyermekek mindennapjainak támogatásához.
1: Ideiglenesen szünetelnek a ringató foglalkozások Körmenden, miután sérülés szenvedett Isler Móni foglalkozás vezető, közölte a szakember közösségi oldalán. Jelenleg gipszben van, a lába kórházi kezelésre szorul. Azt írta, egyelőre nem tudni, meddig kell szünetelniük. Bronzérmet szerzett a C4 500 méteres számban az országos bajnokságon Urin Dávid, Kockás Dávid, Mac Benedek és Szalai Benjamin összeállítású 4-es Szolnokon a felnőttek mezőnyében. A körmendi Bereki Bárkásegylet tagjaként evezett a hajóban, a köcse is Szalai Benjamin. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt állt, tette hozzá. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Megtartották az Én is veled táncolok kezdeményezés első önkéntes felkészítő tréningjét. A pilot program egy budapesti kórházban indul, közölte az egészségügyi miniszter vasárnap Facebook oldalán. Bejegyzésében Hegedűs Zsolt a kórházi betegeket segítő laikus önkéntesek bevonására törekvő civil kezdeményezés lényegét úgy foglalta össze, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. Hegedűs Zsolt közölte, a pilot program egy budapesti kórházban indul. A céljuk az, hogy a tapasztalatokra építve később az ország minél több pontjára eljusson. 15 éves a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen vasárnap. A fiatalember kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, fűzte hozzá.
0: Sporthírek.
1: Karsai Gábor és az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese Mindis Tóth Lilianna nyerte a 41. Vízer Budapest félmaraton keretében vasárnap rendezett országos bajnokságot. Mindketten megvédték címüket, a mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeztek futók. A nagy indulói létszám miatt a Pázmány Péter sétányról indult eseményen a rajtolás folyamata is közel 50 percen keresztül zajlott.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok-zivatarok formájában. A déli délkeleti szél több felé erős lesz, délután 31 fokos kánikula várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
4: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: 99.8. Rád hangolva.
1: Alszik a város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember, benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: Demand és a világhírei a 99.8-on.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Megválasztották a független közmédia testület elnökét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszkij ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavazta. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mérték Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új befektető Körmendre csábítását segítheti a körmendmeló.hu-n még a hétvégéig elérhető munkaerőpiaci felmérés. A város korábban több céggel is tárgyalt, a megbeszéléseken azonban gyakran előkerült, hogy az adatok alapján Körmenden szinte nincs munkanélküli. A város vezetés szerint azonban ez nem mutatja meg azt a jelentős réteget, amely naponta más városba vagy Ausztriába jár dolgozni. Dr. Szabó Barna polgármester úgy gondolja, megfelelő lehetőség esetén sokan vállalnának munkát helyben is.
2: Általában tapasztalatom az volt, hogy ott rekedt meg a dolog, amikor megkérdezték, hogy mekkora a munkaerőkapacitások Körmendnek. A szóval el tudtam mondani, hogy nagyon nagy az ingázó réteg, Szombathely, Zalaegerszeg, Szent Gotthárd és Ausztria irányába, akiknek valós igény van arra, hogy ha helyi munkahely létesülne, akkor itthon maradnának. Ez számokkal se a KSH, se a munkahelyi központ részéről nem tudjuk bizonyítani. Gyakorlatilag ők láttak egy számot, hogy Körmenden a munkanélküliség aránya roppant alacsony, majdnem a nullával egyenlő, tehát nincs munkanélküli Körmenden. Ez nyilván egy befektetői kedvet kicsit ellankaszt.
1: A kérdőív eredményeivel a jelenleg nehezen mérhető munkaerőkapacitást szeretnék számokkal is alátámasztani. Dr. Szabó Barna szerint a most készülő elemzést a következő befektetői egyeztetéseken már használni fogják. Új néven, Gyurján Landa a Karácsonyi Meseház néven készül az idei téli szezonra, csak egy noroszó népszerű karácsonyi látványossága, közölte a szervező Gyurján János közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint, bár még tart a nyár, a településen már gőzerővel dolgoznak a karácsonyi mesevilág kialakításán. Épül a mintegy 200 méter hosszú mesejárat, miközben a mintegy 3500 négyzetméteres területen is folyamatosan készülnek az új látványelemek. A cél továbbra is az, hogy a látogatók néhány órára kiszakadjanak a hétköznapokból, és gyerekek, illetve felnőttek egyaránt átélhessék a karácsonyvárás hangulatát. Halálos közúti baleset történt a 87-es főúton Szombathely és Gyöngyösfalú között, ahol egy teherautó és egy személykocsi ütközött össze, közölte a vasi rendőrség. Az elsődleges információk szerint a balesetben a személyautó vezetője életét vesztette. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. Összegezte augusztusi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak munkát a tűzoltóknak, nyilatkozta Balog Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvívője a műszaki mentések közül egyet ki is emelt.
3: Augusztusban összesen 90 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, ezek mellett pedig 49 esetben tűzesethez kellett vonulni. Augusztus 21-én egy kicsit viharos napra ébredtünk, 11 alkalommal fakidőléshez riasztották a tűzoltó egységeket. Augusztus 26-án egy nem mindennapi esemény volt Pápocon, ahol a kápolna 20 méter magasban lógó keresztje meglazult és gyalogos forgalmat veszélyeztetett. A sárvári hivatásos tűzoltók a helyi önkéntes egységekkel együttműködésből magasból mentő tűzoltó gépjármű kosorából kéziszerszámokkal távolították el a kápolna tetejéről a meglazult keresztet.
1: Idén is jótékonysági főzést rendeznek a Rába Part Sport és Szabadidő Centrumban a Rumi Egymi fogyatékossággal élő gyerekeinek támogatására. A főző csapatok ma még leadhatják nevezéseiket, a rendezvényen összegyűlt adományokat az intézmény eszközbeszerzésére fordítják, Pogács Mónika tudósít.
4: A szervezők tájékoztatása szerint a főzésre legfeljebb 12 csapat jelentkezését tudják fogadni, csapatonként maximum 5 fővel. A résztvevőknek legalább 50 adag ételt kell elkészíteniük. Az alapanyagokról, fűszerekről, bográcsról, állványról és igény szerint a gázfelszerelésről a csapatoknak kell gondoskodniuk. A rendezvény lebonyolítását több támogató is segíti. Az Alteraba Kft. Biztosítja többek közt a tűzifát, a műanyagtányérokat és evőeszközöket, a kenyeret, a szalvétát, valamint a főzéshez szükséges vizet. A csákányi kenyér, a Walter tűzifa és a Viola illatszer szintén támogatja a kezdeményezést. A zenei hangulatról Johnny DJ gondoskodik. Az elkészült ételeket szeptember 12-én szombaton 10 órától kínálják majd. Egy tál étel ajánlott jótékonysági ára 500 forint, de a szervezők becsületkasszás rendszerben fogadják a felajánlásokat, így mindenki saját lehetőségei szerint járulhat hozzá a célhoz. Elvitelre csak saját saját dobozban vagy éthordóban lesz lehetőség. A főzőcsapatok szeptember 8-ig jelentkezhetnek a janka.hege03@gmail.com e-mail címen a csapat nevének és létszámának megadásával. A szervezők a körmendieket és a segíteni szándékozókat is várják a rendezvényre, aminek célja, hogy közösségi összefogással járuljanak hozzá a romi kastélyban nevelkedő gyermekek mindennapjainak támogatásához.
1: Ideiglenesen szünetelnek a ringató foglalkozások körben, de miután sérülést szenvedett Isler Móni foglalkozás vezető, közölte a szakember közösségi oldalán. Jelenleg gipszben van, a lába kórházi kezelésre szorul. Azt írta, egyelőre nem tudni, meddig kell szünetelniük. Bronzérmet szerzett a C4 500 méteres számban az országos bajnokságon Urin Dávid, Kockás Dávid, Mac Benedek és Szalai Benjamin összeállítású 4-es Szolnokon a felnőttek mezőnyében. A körmendi Bereki Bárkás Egylet tagjaként vezette a hajóban, a köccse is Szalai Benjamin. A Kőszegi Járásbíróságon áll bíróság elé az a férfi, aki a vádirat szerint 2 hónap alatt 15 embert tévesztett meg internetes bútorhirdetésekkel, és több mint 3,5 millió forint kárt okozott nekik. A hirdetésekre az ország több pontjáról jelentkeztek érdeklődők, miután a vevőkkel megállapodott a vételárban, a vádlott a megadott számlájára utaltatta a pénzt, a bútorokat azonban nem küldte el. Egy bronzérmet szerzett a Kastrumszak Dinamika SE Körmend a hétvégi budapesti kickbox világkupán, amelyen 48 ország több mint 2000 versenyzője indult. A bokcsarnokban péntektől vasárnapig megrendezett 31. magyar kickbox világkupán a sportág mind a 7 szabályrendszerében zajlottak küzdelmek, a gyermekkorosztálytól a veteránokig. A Kastrumszak Dinamika SE Körmend 2 versenyzővel képviseltette magát, Horváth Szabolcs állhatott a dobogóra. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára Facebook oldalán. Borbeci Krisztina azt írta, hogy a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségnek mindössze harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkednek. A fogászati munkacsoport állandó szakmai műhely lesz, ahol gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint a finanszírozásért és az egészségpolitikáért felelős szakemberek együtt készítik elő a szükséges változtatásokat. A munkába meghívták a fogászati alapellátás petíció képviselőit is. Holtat találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holttestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt állt, tette hozzá. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Megtartották az Én is veled táncolok kezdeményezés első önkéntes felkészítő tréningjét. A pilot program egy budapesti kórházban indul, közölte az egészségügyi miniszter vasárnap Facebook oldalán. Bejegyzésében Hegedűs Zsolt a kórházi betegeket segítő laikus önkéntesek bevonására törekvő civil kezdeményezés lényegét úgy foglalta össze, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. Hegedűs Zsolt közölte, a pilot program egy budapesti kórházban indul, a céljuk az, hogy a tapasztalatokra építve később az ország minél több pontjára eljusson. 15 éves a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen vasárnap. A fiatalember kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, fűzte hozzá. Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katonasírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a HM6 Történeti Intézet és Múzeum. Kürtös László, a tárca parlamenti államtitkára vasárnap Facebook oldalán számolt be arról, hogy egy Ipolytölgyesnél feltárt tömegsírból előkerült egy magyar katona arany karikagyűrűje. Belsejében ez állt 1920-12-25 Krisztina. Az államtitkár hozzátette, a katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de talán most akad valaki, akinek ez a név és ez a dátum jelent valamit. 2020-ban Sűsáp határában 3, a második világháborúban hősi halált halt, magyar katona maradványait találták meg. Egyiküknél egy arany karikagyűrű került előben a felirattal, Esztike 1942. A levéltári adatok nem vezettek eredményre, ezért akkor is a nyilvánosság segítségét kérték, így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest. Jelentkezett a lánya is, aki csaknem 8 évtized után megkapta édesapja gyűrűit, a földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el. A magyar női kosárlabda válogatott 82-73-ra legyőzte a koreai köztársaságot a berlini világbajnokság harmadik fordulójában. A magyarok ezzel csoport másodikként jutottak tovább, és a folytatásban negyeddöntőért lép pályára az Ajerű 4-es harmadik ellen. Karsai Gábor és az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese mindis Tóth Lilianna nyerte a 41. Vizer Budapest félmaraton keretében vasárnap rendezett országos bajnokságot. Mindketten megvédték címüket, a mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeztek futók. A nagy indulói létszám miatt a Pázmány Péter sétányról indult eseményen a rajtolás folyamata is közel 50 percen keresztül zajlott.

0: és mondd, mit nem szabad. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Megválasztották a független közmédia testület elnökét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszkij ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mérték Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.